0: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Zenék.
1: Volt egy álmom, egy szörnyű látomás.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Like a moth to a flame.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Itt az alaptörvény újabb módosítása. Retro buszokon utazhatunk. Marad a napsütés. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. 12 pontban módosítják az alaptörvényt, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a Tisza kormány nevében benyújtja az országgyűlésnek az alaptörvény módosítását. A csomag egyebek mellett 12 évben maximálná az országgyűlési képviselők mandátumát, megszüntetni a jelenlegi köztársasági elnök megbízatását, valamint függetlenebb működést biztosítana az Alkotmánybíróságnak. A tervezet emellett erősítené a bírói önigazolást, létrehozná a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt, a vármegyék pedig ismét megyék lehetnek. A benyújtott javaslatra a Fidesz úgy reagált, ez véget vethet az alkotmányos demokráciának, különösen a köztársasági elnök leváltása, az Alkotmánybíróság átalakítása és az ellenzék egy részének kizárása miatt. Az ellenzéki frakció hétfőn tárgyal a kialakult helyzetről. Országszerte megkezdődött a védekezés az amerikai szőlőkabóca ellen. A betegség megfékezésével kapcsolatos valamennyi információt megtalálnak a gazdák a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal honlapján. Mondta el rádiónknak Szűcs Csaba, növényvédelmi igazgató.
2: A névik aloldalán a vármegyei kormányhivatalok által kiadott védekezési felhívások is megtalálhatóak. Tartalmazzák azokat az optimális időszakokat, amelyek vármegyénként vagy borvidékenként kerültek meghatározásra, hogy ebben az időszakban elvégzett kezelések eredményesek lehetnek a szőlő-aranyszínű sárgaság betegség kapcsán. Minden információ és minden érintett szervezet segíti a szőlőtermesztőket a legkisebbtől a legnagyobbig.
1: Adományokból zöldítik a Péterfi Sándor utcai kórház udvarát. Árnyékot adó növényeket ültetnek majd, ami a nyári melegben különösen fontos, közölték. A főváros egyik legnagyobb kórháza folyamatosan 650-700 fekvőbeteget és napi 5-600 járóbeteget lát el. Folytatódik a budapesti nosztalgia szezon, ismét múzeális járművek közlekednek hétvégenként Budapest több vonalán. Szombatonként a Pesti rakparton, vasárnaponként pedig a Budai Duna part mentén utazhatunk történelmi villamosokkal, autóbuszokkal és trolibuszokkal. Változóan felhős napos időben lesz ma részünk, legfeljebb egy-egy gyenge zápor alakulhat ki a térségben. A nyugati északnyugati szelet élénk erős lökések kísérik majd. A hűvösséget követően délutára 25 fok köré melegszik a levegő, késő estére pedig 17 fokig hűl le. A jelenlegi előrejelzések szerint a következő napokban is ehhez hasonló időben bízhatunk. Hétfőn 30, kedden már 33 fok várható, szerdán pedig megérkeznek a záporok, zivatarok, viharok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: A Best FM-en minden pillanatban velük vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel, ha széllel.

Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es,

0: Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Baja legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Változóan felhős időre számíthatunk, egy-egy zivatar is kialakulhat. Köszöntöm Önöket, Szent Gáti Csaba vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. Adómentes lesz és nem lehet végrehajtás alá vonni az iskolakezdési támogatást. Mintegy 400 ezer rászoruló gyermek családjának jár majd a 100 ezer forintos segítség. Az intézkedés célja, hogy megkönnyítsék a szeptemberi iskolakezdést. Jelentős segítséget nyújtott a katonaság az elmúlt napok hőségriadója idején a lakosságnak. Az ország 13 helyszínén 36 katonai járművel 72 katona vett részt az ivóvízellátás biztosításában, és csak nem 47 ezer zacskós vizet, valamint több mint 1 millió liter ivóvizet juttattak el a rászorulóknak, ezzel is támogatva a védekezést. Több nagyvárosban is korlátozzák a közterületi hirdetések számát. Szegeden és Békéscsabán is hamarosan módosítják a településkép védelméről szóló rendeletet, ami szabályozza a plakáthelyek számát. Kaposváron már évekkel ezelőtt minimálisra csökkentették a hirdetéseket. Budapesten múlt héten döntött a közgyűlés a plakáthelyek radikális csökkentéséről. Feloldották a vízkorlátozást Pátyon. Az önkormányzat közölte, hogy már biztosította megfelelő mennyiségű víz, ezért helyreállt a szolgáltatás a településen, és a tározókat is sikerült feltölteni. Ennek értelmében a vízszolgáltató javaslatára megszüntették a korábban elrendelt korlátozást, így ismét lehet vezetékes vízről locsolni, autót mosni, párakaput üzemeltetni. Nem találtak sok blitzerőt a fővárosban a júniusi kiemelt ellenőrzési akcióban. A csak nem 27 ezer utas kevesebb, mint 1%-ának kellett pótdíjat fizetnie. A rendőrök 228 embert igazoltattak, elfogtak egy körözött bűnözőt és egy korábbi bűncselekmény elkövetésével gyanúsított férfit. Új villamos vonal épül a fővárosban a Szent Gellért tér és a Budafoki út között. A tervek szerint ősszel kezdődnek a közműkiváltási munkák, jövőre pedig már indulhat az építés a teljes nyomvonalon. A villamos vonalnak 2029-re kell elkészülnie. Júliusban is folytatódik a budapesti nosztalgia szezon. Hétvégenként muzeális villamosok, autóbuszok és trolibuszok várják az utasokat a főváros több vonalán. Szombatonként a pesti rakparton, vasárnaponként a budai Dunapart mentén lehet utazni történelmi villamosokkal. Zugló és Zugliget között ugyancsak vasárnap nosztalgia trolibuszok állnak forgalomba. Orvosokat avattak Budapesten. A Semmelweis Egyetem diplomaosztó ünnepségén csak nem 500-an vehették át oklevelüket. Merkeli Béla rektor emlékeztetett arra, hogy a most végzett hallgatók útja a Covid-járvánnyal kezdődött, az első egyetemi évüket átírta a részleges távoktatás, a klinikák rendkívüli működése és a koronavírus elleni védekezésben való szerepvállalás. Hőség elleni eszközöket kapnak az állatmenhelyek és az ebrendészeti telepek. A Kánikula program részeként 200 olyan csomagot osztanak szét, amelyek árnyékolót, kutyamedencét és itatótálat tartalmaznak, egyenként 120 ezer forint értékben. A szaktárca vezető szerint a támogatás segít abban, hogy a legmelegebb nyári időszakban biztonságosabb és hűvösebb környezetet biztosítsanak a menhelyi állatok számára. Történelmi kihívást jelent Európának a migráció, amely kezelésére hosszú távú stratégiát kell kidolgozni, jelentette ki beszédében 14. Leó pápa a Lampedusa szigetén. A katolikus egyházfő hangsúlyozta, hogy Európa földrajzi fekvése és intézményrendszere képessé teszi a gyors segítségnyújtásra, valamint a bevándorlók befogadására és integrálására. A pápa a származási országok fejlesztését is szorgalmazta a kényszerű kivándorlás megelőzése érdekében. Beszakadt egy elhagyott katonai bunker teteje 6 külföldi turista alatt a horvátországi Pulában. A fiatalok több métert zuhantak. A baleset után 4 embert vittek kórházba. A hatóságok vizsgálják az omlás okait. Az elmúlt 3 hétvégén kiemelkedően sok közlekedési baleset történt, amelyben összesen 18-an haltak meg. A rendőrség országszerte elrendelte a nyári közlekedésbiztonsági protokollt. Ennek keretében augusztus végéig több rendőr lesz a legforgalmasabb útszakaszokon, balesetveszélyes csomópontoknál, illetve azokban az üdülő övezetekben, városokban, ahol a legtöbb emberre lehet számítani. Társadalmi egyeztetést kezdeményez a kormány az elektromos és elektronikai berendezések biztonságáról. A szabályozás célja, hogy a legújabb uniós irányelveket átültesse a hazai jogrendszerbe. A tervezet pontosítja, hogy bizonyos ipari és elektronikai berendezéseknél hogyan alkalmazhatnak veszélyes anyagokat. Ez egyes termékeknél mentességet, másoknál szigorítást jelentene. A kormány megszüntetné az akkumulátor újrafeldolgozó üzemek helyszínének kijelölésére vonatkozó miniszteri jogkört. A kabinet szerint az akkumulátoripari beruházások engedélyezéséhez egyedi miniszteri döntések helyett átlátható és objektív hatósági eljárásokra van szükség. Korábban Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter a debreceni akkugyárral kapcsolatos környezetszennyezési ügyre utalva közölte, azok az üzemek, amelyek veszélyeztetik az emberek egészségét és semmibe veszik a magyar törvényeket, bezárásra és Európa legszigorúbb környezetvédelmi bírságára számíthatnak. Jogsegély és információs szolgálatot indított a Magyarországi Romák Országos Önkormányzata. A szolgálat célja, hogy a roma emberek és a közösségek ne maradjanak egyedül akkor sem, amikor diszkrimináció, méltánytalanság vagy jogsérelem éri őket. A regionális irodák elsőként Budapesten, Miskolcon és Pécsen kezdik meg működésüket, jövő januártól pedig a tervek szerint minden megyében lesz ilyen iroda. Jövő kedden szavazhat az ügynök akták nyilvánosságáról az országgyűlés. Hétfőn az ezt előkészítő törvényjavaslatról, a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének felfüggesztéséről és a pénzügyi szektort érintő kérdésekről tárgyalnak a képviselők. A kétnapos ülés hétfő kora délután napirend előtti felszólalásokkal, interpellációkkal és kérdésekkel kezdődik. Több mint 2,5 tonna epret semmisített meg a Fogyasztóvédelmi Hatóság tavasszal jelölési hiányosság miatt. Az ellenőrök több mint 530 tételt vizsgáltak meg, és minden tizediknél találtak problémát. Általában a gyümölcs eredetével, nyomon követhetőségével volt probléma. Sokszor magyar szamócaként próbálták eladni a külföldi árut. Az érintett kereskedőkre összesen 3,5 millió forint bírságot szabtak ki. A második legmelegebb volt az idei június a mérések kezdete óta, derült ki a Hungaromet legfrissebb elemzéséből. A múlt hónap középhőmérséklete országos átlagban 22,5 fok volt, ez 2,7 fokkal több, mint az elmúlt 35 évben mért hasonló adat. Az ideinél melegebb csak 2019 júniusa volt, csak nem másfél tized fokkal magasabb átlaghőmérséklettel. Szondi várjátékokat rendeznek szombaton Drégelypalánkon. Az egész napos programon a várvédő harcra és Szondi György várkapitányra emlékeznek. A történelmi hagyományőrzők bemutatója után ünnepi megemlékezés és zenés műsor lesz solymász bemutatóval, bőrös kézműves foglalkozásokkal és lehetőség lesz íjászkodásra is. Délután középkori forgatag, zászlóforgatás, népi játékok, kézműves vásár és lakomázó várja a látogatókat. Magyarország 250 millió forint értékű egészségügyi felszerelést és 100 millió forint gyors segélyt nyújt a földrengés sújtotta Venezuelának. A kormány emellett 50 millió forintot utal a caracasi magyarháznak, hogy minél több embernek, köztük magyaroknak tudjanak segítséget nyújtani. A múlt heti természeti csapásban legkevesebb 2300 ember vesztette életét, több tízezren eltűntek. A dél-amerikai országban egy hetes nemzeti gyász kezdődött. Ma kezdődik a hajózási főszezon a Balatonon. Augusztus végéig a menetrendben szereplő járatok mellett sétahajókat, programhajókat, bulihajókat is indít a Bahart. Fonyód és Badacsony, valamint Balatonfüred és Siófok, illetve Tihany között naponta 10-10 járatot közlekedtetnek késő estig. Változóan felhős napos időre számíthatunk, és helyenként futó záporok, néhol zivatarok is kialakulhatnak egy gyenge hidegfront hatására. Országszerte élénk erős lökések kísérik majd a nyugati, északnyugati szelet, de zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. Napközben 25 és 30 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 6 óra, a mikrofonnál Horváth Zoltán Hori. Jönnek a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé. Belekezdünk a vasárnap reggelbe, méghozzá Justin Timberlake-kal és a Can't Stop the Feeling-gel többek között. Na meg, Ives Larokkal, a Rise Up-pal indítom a mai reggelt. Rádiózunk együtt egészen délig.
0: Best FM.

Vesztefem a legjobb zenék, szép reggelt kívánok mindenkinek. Július 5-e van, vasárnap, a névnaposok az MSÉ-k és a Sarolták, a születésnaposok között pedig Huey Lewis-t köszönthetem, Isten értesse az ünnepelteket. Ezen a napon szabadalmaztatta James és John Ritty a pénztárgépet, úgyhogy emiatt lehet csippantani ma, akár bankkártyával is, amikor füzet az ember. A témákkal pedig hamarosan érkezem, például Madonnáról is lesz szó, de itt lesz Michael Jackson is még hozzá a film, mert egy rekordot döntött, úgyhogy majd hamarosan elárulom a részleteket, meg hogy pontosan melyikkel mikor jelentkezek. Folytatom az ébredést és a napindítást a legjobb zenékkel. Itt lesz velem a Maroon 5-os You Will Be Loved-dal, na meg most Justin Timberlake. Ez a Can't Stop the Feeling most itt a Besten. I got this

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres poszt.

0: Best FM a legjobb zenék, a Maroon 5-val ébredhettünk, ez volt a She Will Be Loved, és ígértem, hogy jövök a mai reggel témáival. 7 óra után jön a mozi siker, a Michael, ugyanis most úgy néz ki, hogy megelőzött egy másik életrajzi filmet, ezt is el fogom árulni, hogy melyiket. 8 óra után Madonna jön, ugyanis titokzatos marad, hogy lesz-e közös zenéje Kylie Minoggal. Ezért is fény fog derülni, körbejárjuk, és végül a sportrovatba pedig Robbie Williams jön, aki, hát tudjuk nagyon jól, hogy szereti nagyon a futballt, és hát ott lesz a foci VB-nek a döntőjében, és énekelni fog, úgyhogy igazából a sportot és a zenét fogjuk kicsit összegyúrni majd 9 óra után, és természetesen a legjobb zenéket is hozom az ébredés és a napindítás mellé. Most egy rövid szünet következik, aztán itt lesz velem a Matchbox 20 és a How Far We Have Come.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Baja legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: A sok napsütés mellett befelhősödhet az ég, egy-egy zápor, zivatar is lehet. Köszöntöm Önöket, Szent Gáti Csaba vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Jelentős segítséget nyújtott a katonaság az elmúlt napok hőségriadója idején a lakosságnak. Az ország 13 helyszínén 36 katonai járművel 72 katona vett részt az ivóvízellátás biztosításában, és csak nem 47 ezer zacskós vizet, valamint több mint 1 millió liter ivóvizet juttattak el a rászorulóknak, ezzel is támogatva a védekezést. Új villamos vonal épül a fővárosban a Szent Gellért tér és a Budafoki út között. A tervek szerint ősszel kezdődnek a közműkiváltási munkák, jövőre pedig már indulhat az építés a teljes nyomvonalon. A villamos vonalnak 2029-re kell elkészülnie. Történelmi kihívást jelent Európának a migráció, amely kezelésére hosszú távú stratégiát kell kidolgozni, jelentette ki beszédében 14. Leó pápa a Lampedusa szigetén. A katolikus egyházfő hangsúlyozta, hogy Európa földrajzi fekvése és intézményrendszere képessé teszi a gyors segítségnyújtásra, valamint a bevándorlók befogadására és integrálására. A pápa a származási országok fejlesztését is szorgalmazta a kényszerű kivándorlás megelőzése érdekében. Adómentes lesz és nem lehet végrehajtás alá vonni az iskolakezdési támogatást. Mintegy 400 ezer rászoruló gyermek családjának jár majd a 100 ezer forintos segítség. Az intézkedés célja, hogy megkönnyítsék a szeptemberi iskolakezdést. Júliusban is folytatódik a budapesti nosztalgia szezon. Hétvégenként muzeális villamosok, autóbuszok és trolibuszok várják az utasokat a főváros több vonalán. Szombatonként a pesti rakparton, vasárnaponként a budai Dunapart mentén lehet utazni történelmi villamosokkal. Zugló és Zugliget között ugyancsak vasárnap nosztalgia trolibuszok állnak forgalomba. Beszakadt egy elhagyott katonai bunker teteje 6 külföldi turista alatt a horvátországi Pulában. A fiatalok több métert zuhantak. A baleset után 4 embert vittek kórházba. A hatóságok vizsgálják az omlás okait. Ukrán dróntámadás érte az oroszországi Leningrád megyét. Szentpétervár kormányzója megerősítette, hogy a pilóta nélküli eszközök a mintegy 6 milliós város ellen irányultak, megsérült a környékbeli olajterminál, ahol tűz ütött ki. Ukrajna az utóbbi időben fokozta az orosz energetikai célpontok elleni dróntámadásokat, melyek következtében Oroszország egyes részein üzemanyaghiány alakult ki. Változóan felhős napos időre számíthatunk, és helyenként futó záporok, néhol zivatarok is kialakulhatnak egy gyenge hidegfront hatására. Országszerte élénk erős lökések kísérik majd a nyugati, északnyugati szelet, de zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. Napközben 25 és 30 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék. Ez volt a Come On Over Christina Aguilera-tól. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Hamarosan érkezik majd a Michael életrajzi film, ugyanis történelmi mozi sikert aratott, és meg is előzött egy másik életrajzi filmet. Erről fogunk majd beszélni 7 óra után, de addig is jöjjenek a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz szerintem egy gyönyörűséges duett, amit Ricky Martin és Maya jegyez. Ez a Private Emotion, és a folytatásban is egy duett érkezik méghozzá Mark Ronson és Amy Winehouse közöse. A Valerie szól most itt a beszélgetésben.

0: hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk jönnek, utána pedig a nap első témája majd 7 óra után. Történelmi mozisiker a Michaelnél, megelőzött egy másik életrajzi filmet, jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Például Tom Novi, itt lesz a Your Body-val 7 óra után.
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
2: A Best FM-en minden pillanat.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és 2000-es évek felejtelen.

0: A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: A sok napsütés mellett befelhősödhet az ég, egy-egy zápor, zivatar is lehet. Köszöntöm Önöket, Szent Gáti Csaba vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Jelentős segítséget nyújtott a katonaság az elmúlt napok hőségriadója idején a lakosságnak. Az ország 13 helyszínén 36 katonai járművel 72 katona vett részt az ivóvízellátás biztosításában, és csaknem 47 ezer zacskós vizet, valamint több mint 1 millió liter ivóvizet juttattak el a rászorulóknak, ezzel is támogatva a védekezést. Új villamos vonal épül a fővárosban a Szent Gellért tér és a Budafoki út között. A tervek szerint ősszel kezdődnek a közműkiváltási munkák, jövőre pedig már indulhat az építés a teljes nyomvonalon. A villamos vonalnak 2029-re kell elkészülnie. Történelmi kihívást jelent Európának a migráció, amely kezelésére hosszú távú stratégiát kell kidolgozni, jelentette ki beszédében 14. Leó pápa a Lampedusa szigetén. A katolikus egyházfő hangsúlyozta, hogy Európa földrajzi fekvése és intézményrendszere képessé teszi a gyors segítségnyújtásra, valamint a bevándorlók befogadására és integrálására. A pápa a származási országok fejlesztését is szorgalmazta a kényszerű kivándorlás megelőzése érdekében. Adómentes lesz és nem lehet végrehajtás alá vonni az iskolakezdési támogatást. Mintegy 400 ezer rászoruló gyermek családjának jár majd a 100 ezer forintos segítség. Az intézkedés célja, hogy megkönnyítsék a szeptemberi iskolakezdést. Feloldották a vízkorlátozást Pátyon. Az önkormányzat közölte, hogy már biztosította megfelelő mennyiségű víz, ezért helyreállt a szolgáltatás a településen, és a tározókat is sikerült feltölteni. Ennek értelmében a vízszolgáltató javaslatára megszüntették a korábban elrendelt korlátozást, így ismét lehet vezetékes vízről locsolni, autót mosni, párakaput üzemeltetni. Nem találtak sok blitzelőt a fővárosban a júniusi kiemelt ellenőrzési akcióban. A csaknem 27 ezer utas kevesebb, mint 1%-ának kellett pótdíjat fizetnie. A rendőrök 228 embert igazoltattak, elfogtak egy körözött bűnözőt és egy korábbi bűncselekmény elkövetésével gyanúsított férfit. Júliusban is folytatódik a budapesti nosztalgia szezon. Hétvégenként muzeális villamosok, autóbuszok és trolibuszok várják az utasokat a főváros több vonalán. Szombatonként a pesti rakparton, vasárnaponként a budai Dunapart mentén lehet utazni történelmi villamosokkal. Zugló és Zugliget között ugyancsak vasárnap nosztalgia trolibuszok állnak forgalomba. Változóan felhős napos időre számíthatunk, és helyenként futó záporok, néhol zivatarok is kialakulhatnak egy gyenge hidegfront hatására. Országszerte élénk erős lökések kísérik majd a nyugati, északnyugati szelet, de zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. Napközben 25 és 30 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Történelmi sikert élt el a Michael című film, és megelőzött egy másik önéletrajzi filmet, úgyhogy jönnek a részletek. Na meg a legjobb zenéket is bekészítettem az Ébredés és a napindítás mellé. A mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, a zenei felelősök között például ott lesz Sarah Connor, a Let's Get Back to the Bad Boy-jal érkezik, az óra elsője pedig 50 Centé, ez a Candy Shop.
0: Best FM.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

Best FM a legjobb zenék. A pop királyának életét bemutató Michael című produkció hivatalosan is minden idők legnagyobb bevételét hozó zenés életrajzi filmjévé vált. Maga mögé utasította a korábbi csúcstartót, a Bohemian Rhapsodyt. A film elképesztő lendülettel hódította meg a világ mozipénztárait, és hatására pedig Michael Jackson zenei öröksége is újabb reneszánszát éli. A mozisiker azonnal fellendítette az érdeklődést a legendás felvételek iránt, olyan halhatatlan slágerek hódítják meg újra a nemzetközi listákat, mint a Billie Jean, a Human Nature, a Beat It vagy a Dirty Diana, de megtalálható a listákon a Thriller és a Bad is. A posztumusz történelmi siker, a megnövekedett hallgatottság révén Michael Jackson visszavette az első helyet a Billboard Artist 100-as listáján, ezzel bekerült abba az exkluzív klubba, amelynek a tagjai között ott van például David Bowie és Prince is. Saját tapasztalatok alapján, mármint a bulikban, mikor zenélek, mint DJ, alátámasztani tudom mindezt, a fiatalok is és az idősebbek is egyaránt újra és újra kérnek olyan Michael Jackson számokat, amik nem voltak annyira divatosak, tehát például a Billie Jean-t leszámítva nagyon nem játszottunk a diszkókban dalt Michael Jacksontól, de ennek a filmnek hatására vissza lehet hozni a Beat It-et is, a Dirty Diana-t vagy a Bad-et, úgyhogy ez szerintem nagyon jó, hogy kicsit reneszánszát éli Michael Jackson, és a fiatalok is megismerik. Tőlem pedig most jönnek a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem Sarah Connor a Let's Get Back to the Bad Boy-jal, de most még Tom Nowiék érkeznek. Szól a Your Body, itt a Best

0: és kegyetlen, mint halottját az itt agyom.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. What up? It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world. With my girl Sarah. Brand new

0: West Coast for life.
1: Best FM a legjobb zenék, ez volt Sarah Connor és a Let's Get Back to the Bad Boy, hát mi most nem fogunk visszafeküdni, hanem inkább ébresztek mindenkit, szép reggelt kívánok mindenkinek, július 5-e van vasárnap, a névnaposok az emesék és a sarolták, a születésnaposok között pedig Huey Lewis-t köszönthetem, Isten értesse az ünnepelteket, és ezen a napon szabadalmaztatták a pénztárgépet a Riti testvérek, és témákkal pedig készülök természetesen a folytatásban is, 8 óra után jön Madonna és a titkolózás, ugyanis és elárulta az énekesnő egy kicsit ilyen sejtelmesen, hogy lesz-e közös dal a Kylie Minoggal. Kicsit körbejárjuk, hogy mit ír erről a sajtó, és hogy mit nyilatkozott Madonna. És végül 9 óra után a sportrovat következik, ahol összegyúrjuk a zenét a sporttal Robbie Williams-szel közösen, úgyhogy érdemes velem tartani, és természetesen a legjobb zenéket is hozom az ébredés és a napindítás mellé, bár most egy rövid szünet következik, aztán itt lesz velem a Simply Red és a Stars.
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: A sok napsütés mellett befelhősödhet az ég, egy-egy zápor, zivatar is lehet. Köszöntöm Önöket, Szent Gáci Csaba vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Jelentős segítséget nyújtott a katonaság az elmúlt napok hőségriadója idején a lakosságnak. Az ország 13 helyszínén 36 katonai járművel 72 katona vett részt az ivóvízellátás biztosításában, és csaknem 47 ezer zacskós vizet, valamint több mint 1 millió liter ivóvizet juttattak el a rászorulóknak, ezzel is támogatva a védekezést. Új villamosvonal épül a fővárosban a Szent Gellért tér és a Budafoki út között. A tervek szerint ősszel kezdődnek a közműkiváltási munkák, jövőre pedig már indulhat az építés a teljes nyomvonalon. A villamosvonalnak 2029-re kell elkészülnie. Történelmi kihívást jelent Európának a migráció, amely kezelésére hosszú távú stratégiát kell kidolgozni, jelentette ki beszédében 14. Leó pápa a Lampedusa szigetén. A katolikus egyházfő hangsúlyozta, hogy Európa földrajzi fekvése és intézményrendszere képessé teszi a gyors segítségnyújtásra, valamint a bevándorlók befogadására és integrálására. A pápa a származási országok fejlesztését is szorgalmazta a kényszerű kivándorlás megelőzése érdekében. Adómentes lesz és nem lehet végrehajtás alá vonni az iskolakezdési támogatást. Mintegy 400 ezer rászoruló gyermek családjának jár majd a 100 ezer forintos segítség. Az intézkedés célja, hogy megkönnyítsék a szeptemberi iskolakezdést. Több nagyvárosban is korlátozzák a közterületi hirdetések számát. Szegeden és Békéscsabán is hamarosan módosítják a településkép védelméről szóló rendeletet, ami szabályozza a plakáthelyek számát. Kaposváron már évekkel ezelőtt minimálisra csökkentették a hirdetéseket. Budapesten múlt héten döntött a közgyűlés a plakáthelyek radikális csökkentéséről. Beszakadt egy elhagyott katonai bunker teteje 6 külföldi turista alatt a horvátországi Pulában. A fiatalok több métert zuhantak, a baleset után 4 embert vittek kórházba, a hatóságok vizsgálják az omlás okait. Ukrán dróntámadás érte az oroszországi Leningrád megyét. Szentpétervár kormányzója megerősítette, hogy a pilóta nélküli eszközök a mintegy 6 milliós város ellen irányultak, megsérült a környékbeli olajterminál, ahol tűz ütött ki. Ukrajna az utóbbi időben fokozta az orosz energetikai célpontok elleni dróntámadásokat, melyek következtében Oroszország egyes részein üzemanyaghiány alakult ki. Változóan felhős napos időre számíthatunk, és helyenként futó záporok, néhol zivatarok is kialakulhatnak egy gyenge hidegfront hatására. Országszerte élénk erős lökések kísérik majd a nyugati, északnyugati szelet, de zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. Napközben 25 és 30 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Pest FM a legjobb zenék, ez volt az Iron Mafia és a Volt egy álmom, hát mi most kitörzsöljük a csipet a szemünkből és nem álmodunk tovább, szép reggelt kívánok mindenkinek, hanem ébredünk a legjobb zenékkel és a következő órában egy olyan témával, ami Madonnával kapcsolatos, ugyanis kicsit titkolózik, méghozzá arról, hogy lesz-e közös dala Kylie Minoggal, úgyhogy jönnek a részletek, no meg a legjobb zenék is az ébredés és a napindítás mellé, ahogy mondtam, itt lesz velem Beyoncé és az If I Were a Boy, most így az óra végén.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, 8 óra után pedig folytatjuk a pop királynőjével, Madonnával, aki titkolózik méghozzá arról, hogy lesz-e közös dal a Kylie Minoggal, úgyhogy ezt fogjuk körbejárni kicsit majd a következő órában, és természetesen hozom a legjobb zenéket is az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem a Soul to Soul, a Get Alive-val érkezik majd a csapat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: legjobb zenék. Reklámot hallottak. Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: A sok napsütés mellett befelhősödhet az ég, egy-egy zápor, zivatar is lehet. Köszöntöm Önöket, Szent Gáti Csaba vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Jelentős segítséget nyújtott a katonaság az elmúlt napok hőségriadója idején a lakosságnak. Az ország 13 helyszínén 36 katonai járművel 72 katona vett részt az ivóvízellátás biztosításában, és csaknem 47 ezer zacskós vizet, valamint több mint 1 millió liter ivóvizet juttattak el a rászorulóknak, ezzel is támogatva a védekezést. Új villamos vonal épül a fővárosban a Szent Gellért tér és a Budafoki út között. A tervek szerint ősszel kezdődnek a közműkiváltási munkák, jövőre pedig már indulhat az építés a teljes nyomvonalon. A villamos vonalnak 2029-re kell elkészülnie. Történelmi kihívást jelent Európának a migráció, amely kezelésére hosszú távú stratégiát kell kidolgozni, jelentette ki beszédében 14. Leó pápa a Lampedusa szigetén. A katolikus egyházfő hangsúlyozta, hogy Európa földrajzi fekvése és intézményrendszere képessé teszi a gyors segítségnyújtásra, valamint a bevándorlók befogadására és integrálására. A pápa a származási országok fejlesztését is szorgalmazta a kényszerű kivándorlás megelőzése érdekében. Adómentes lesz és nem lehet végrehajtás alá vonni az iskolakezdési támogatást. Mintegy 400 ezer rászoruló gyermek családjának jár majd a 100 ezer forintos segítség. Az intézkedés célja, hogy megkönnyítsék a szeptemberi iskolakezdést. Nem találtak sok blitzelőt a fővárosban a júniusi kiemelt ellenőrzési akcióban. A csaknem 27 ezer utas kevesebb, mint 1%-ának kellett pótdíjat fizetnie. A rendőrök 228 embert igazoltattak, elfogtak egy körözött bűnözőt és egy korábbi bűncselekmény elkövetésével gyanúsított férfit. Hőség elleni eszközöket kapnak az állatmenhelyek és az ebrendészeti telepek. A Kánikula program részeként 200 olyan csomagot osztanak szét, amelyek árnyékolót, kutyamedencét és itatótálat tartalmaznak, egyenként 120 ezer forint értékben. A szaktárca vezető szerint a támogatás segít abban, hogy a legmelegebb nyári időszakban biztonságosabb és hűvösebb környezetet biztosítsanak a menhelyi állatok számára. Beszakadt egy elhagyott katonai bunker teteje 6 külföldi turista alatt a horvátországi Pulában. A fiatalok több métert zuhantak, a baleset után 4 embert vittek kórházba, a hatóságok vizsgálják az omlás okait. Változóan felhős napos időre számíthatunk, és helyenként futó záporok, néhol zivatarok is kialakulhatnak egy gyenge hidegfront hatására. Országszerte élénk erős lökések kísérik majd a nyugati, északnyugati szelet, de zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. Napközben 25 és 30 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép vasárnap reggelt kívánok mindenkinek, július 5-e van, a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, elmúlt 8 óra, és ebben az órában is jönnek a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem például a Molokko a The Time Is Now-val, az óra elsője pedig Britney és Madonna közösé, és róla lesz szó ebbe az órába, ugyanis kicsit titkolózik, hogy lesz-e közös dal a Kylie Minogue-gal.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, lezárult a találgatás, méghozzá azzal kapcsolatban, hogy Madonnának és Kylie Minogue-nak lesz-e közös dala, ugyanis július 3-án debütált a Confusion on the Dance Floor folytatása, a Confusion 2, és nincsen rajta közös dal Kylie Minogue-gal. És hát lehet, hogy 2027-ben így is lesz, de egyelőre nem működött együtt az ausztrál énekesnővel, viszont mással igen, például ott van a lemezen Lola Leon, vagy Martin Garrix, és még Sabrina Carpenter is helyet kapott duetben Madonnával. Egyébként a debütáló lemez, az I Feel So Free, azonnal a toplistára került, úgyhogy most kíváncsian várjuk, hogy mi lesz az egész nagy lemezzel, és melyik lesz még az a dal, ami kiugorhat erről a válogatásról. Egy biztos, hogy Madonna odarakta 2026-ba, olyan dolgot tett le az asztalra, amire nem számított senki, és megmutatta, hogy bizony-bizony, van még benne spiritus, így közel a 70. életévéhez, amit szerintem biztos, hogy 3 év múlva nagyon-nagyon meg fog majd ünnepelni a michigani származású énekesnő. A legjobb zenékkel pedig folytatom az ébredést és a napindítást. Itt lesz velem a Molokko a The Time Is Now-val hamarosan, de most még Jessie J és a Domino szól itt a Best-en.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Soul to Soul és a Get Alive. Szép reggelt kívánok mindenkinek, július 5-e van vasárnap, a névnaposok az MSK és a Sarolták, a születésnaposok között pedig Huey Lewis-t köszönhetem, Isten értesse az ünnepelteket. És bizony, ha valaki a mai napon, vagy tegnap, vagy bármelyik napon csippantotta a kártyáját a pénztárgépnél, az gondoljon arra, hogy ezen a napon szabadalmaztatták a pénztárgépet a Riti testvérek. Na de félretesszük a süketelést, és jöjjenek a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé. Csak egy rövid szünet következik, és Sasával és az I Feel Lonely-val már folytatom is itt a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: A sok napsütés mellett befelhősödhet az ég, egy-egy zápor, zivatar is lehet. Köszöntöm Önöket, Szent Gáci Csaba vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Jelentős segítséget nyújtott a katonaság az elmúlt napok hőségriadója idején a lakosságnak. Az ország 13 helyszínén 36 katonai járművel 72 katona vett részt az ivóvízellátás biztosításában, és csaknem 47 ezer zacskós vizet, valamint több mint 1 millió liter ivóvizet juttattak el a rászorulóknak, ezzel is támogatva a védekezést. Új villamos vonal épül a fővárosban a Szent Gellért tér és a Budafoki út között. A tervek szerint ősszel kezdődnek a közműkiváltási munkák, jövőre pedig már indulhat az építés a teljes nyomvonalon. A villamos vonalnak 2029-re kell elkészülnie. Történelmi kihívást jelent Európának a migráció, amely kezelésére hosszú távú stratégiát kell kidolgozni, jelentette ki beszédében 14. Leó pápa a Lampedusa szigetén. A katolikus egyházfő hangsúlyozta, hogy Európa földrajzi fekvése és intézményrendszere képessé teszi a gyors segítségnyújtásra, valamint a bevándorlók befogadására és integrálására. A pápa a származási országok fejlesztését is szorgalmazta a kényszerű kivándorlás megelőzése érdekében. Adómentes lesz és nem lehet végrehajtás alá vonni az iskolakezdési támogatást. Mintegy 400 ezer rászoruló gyermek családjának jár majd a 100 ezer forintos segítség. Az intézkedés célja, hogy megkönnyítsék a szeptemberi iskolakezdést. Nem találtak sok blitzelőt a fővárosban a júniusi kiemelt ellenőrzési akcióban. A csaknem 27 ezer utas kevesebb mint 1%-ának kellett pótdíjat fizetnie. A rendőrök 228 embert igazoltattak, elfogtak egy körözött bűnözőt és egy korábbi bűncselekmény elkövetésével gyanúsított férfit. Júliusban is folytatódik a budapesti nosztalgia szezon. Hétvégenként muzeális villamosok, autóbuszok és trolibuszok várják az utasokat a főváros több vonalán. Szombatonként a pesti rakparton, vasárnaponként a budai Dunapart mentén lehet utazni történelmi villamosokkal. Zugló és Zugliget között ugyancsak vasárnap nosztalgia trolibuszok állnak forgalomba. Ukrán drón támadás érte az oroszországi Leningrád megyét. Szentpétervár kormányzója megerősítette, hogy a pilóta nélküli eszközök a mintegy 6 milliós város ellen irányultak, megsérült a környékbeli olajterminál, ahol tűz ütött ki. Ukrajna az utóbbi időben fokozta az orosz energetikai célpontok elleni drón támadásokat, melyek következtében Oroszország egyes részein üzemanyaghiány alakult ki. Változóan felhős napos időre számíthatunk, és helyenként futó záporok, néhol zivatarok is kialakulhatnak egy gyenge hidegfront hatására. Országszerte élénk erős lökések kísérik majd a nyugati, északnyugati szelet, de zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. Napközben 25 és 30 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, ez volt a Shape Shifters és a Back to the Basics. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Hamarosan a sportrovat következik, méghozzá Robbie Williams-el, úgyhogy kicsit összegyúrjuk a zenét a sporttal, és hát irány a foci VB, úgyhogy erről jönnek a részletek hamarosan, addig is szóljanak még a legjobb zenék, ebbe az órában még van egy kis időnk. Rúzsa Magdi, és ez Elmegyek, biztos, hogy itt lesz velem, na meg a Red Hot Chili Peppers, ugyanis az ő balladájukkal folytatom most itt a Besten. Ez az Other Side. Hello.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 9 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, utána pedig összegyúrjuk a sportot a zenével, Robbie Williams-szel közösen, ugyanis jön egy olyan dolog, ami még nem volt a VB történetében, és nem csak Robbie Williams lesz ott, hanem elárulom azt is, hogy kivel fog majd színpadra lépni a döntőben, és a legjobb zenéket is hozom az ébredés és a napindítás mellé, a White Town, már biztos, hogy itt lesz velem a Your Woman-nel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És

0: Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: A sok napsütés mellett befelhősödhet az ég, egy-egy zápor, zivatar is lehet. Köszöntöm Önöket, Szent Gáti Csaba vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. Jelentős segítséget nyújtott a katonaság az elmúlt napok hőségriadója idején a lakosságnak. Az ország 13 helyszínén 36 katonai járművel 72 katona vett részt az ivóvízellátás biztosításában, és csaknem 47 ezer zacskós vizet, valamint több mint 1 millió liter ivóvizet juttattak el a rászorulóknak, ezzel is támogatva a védekezést. Új villamos vonal épül a fővárosban a Szent Gellért tér és a Budafoki út között. A tervek szerint ősszel kezdődnek a közműkiváltási munkák, jövőre pedig már indulhat az építés a teljes nyomvonalon. A villamos vonalnak 2029-re kell elkészülnie. Történelmi kihívást jelent Európának a migráció, amely kezelésére hosszú távú stratégiát kell kidolgozni, jelentette ki beszédében 14. Leó pápa a Lampedusa szigetén. A katolikus egyházfő hangsúlyozta, hogy Európa földrajzi fekvése és intézményrendszere képessé teszi a gyors segítségnyújtásra, valamint a bevándorlók befogadására és integrálására. A pápa a származási országok fejlesztését is szorgalmazta a kényszerű kivándorlás megelőzése érdekében. Adómentes lesz és nem lehet végrehajtás alá vonni az iskolakezdési támogatást. Mintegy 400 ezer rászoruló gyermek családjának jár majd a 100 ezer forintos segítség. Az intézkedés célja, hogy megkönnyítsék a szeptemberi iskolakezdést. Nem találtak sok blitzelőt a fővárosban a júniusi kiemelt ellenőrzési akcióban. A csaknem 27 ezer utas kevesebb, mint 1%-ának kellett pótdíjat fizetnie. A rendőrök 228 embert igazoltattak, elfogtak egy körözött bűnözőt és egy korábbi bűncselekmény elkövetésével gyanúsított férfit. Hőség elleni eszközöket kapnak az állatmenhelyek és az ebrendészeti telepek. A Kánikula program részeként 200 olyan csomagot osztanak szét, amelyek árnyékolót, kutyamedencét és itatótálat tartalmaznak, egyenként 120 ezer forint értékben. A szaktárca vezető szerint a támogatás segít abban, hogy a legmelegebb nyári időszakban biztonságosabb és hűvösebb környezetet biztosítsanak a menhelyi állatok számára. Beszakadt egy elhagyott katonai bunker teteje 6 külföldi turista alatt a horvátországi Pulában. A fiatalok több métert zuhantak, a baleset után 4 embert vittek kórházba, a hatóságok vizsgálják az omlás okait. Változóan felhős napos időre számíthatunk, és helyenként futó záporok, néhol zivatarok is kialakulhatnak egy gyenge hidegfront hatására. Országszerte élénk erős lökések kísérik majd a nyugati, északnyugati szelet, de zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. Napközben 25 és 30 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 9 óra után mindig a sportvilágába látogatunk el, de most összegyúrjuk a zenével a sportot, méghozzá Robbie Williams-szel közösen, és nem csak ő érkezik, hanem sokan mások, ugyanis a foci VB döntőjéről lesz szó. Jönnek a részletek, no meg a legjobb zenék. Július 5-e van, vasárnap a mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, egy angyallal indulunk, amit Segi hoz el.
0: Best FM,

hiszed, hogy mindent tudsz már róla, pedig a rímek mögött általában gond van. Minden szóval tört forgattam önmagamban, amíg a bánatomból felépült egy dallam. Most már tudod, ezért nem beszélek róla, ez jobb, ha csak az én szívemet nyomja, így is.

Best FM a legjobb zenék. 9 óra után mindig a sport van terítéken, de most egy kicsit összegyúrjuk a zenével, ugyanis a 2026-os labdarúgó világbajnokság július 19-én megrendezésre kerülő fináléjában lesz történelemben először félidei show, ugye ez amerikai szokás, hogy így a amerikai fociban is félidei show van, na most itt is az lesz, de hogy ez hosszabb lesz-e, mint a megadott 15 perc, vagy hogy fog ez kinézni, azt nem tudom, de egy biztos, hogy tudjuk, hogy a headlinerek között ott van Madonna, Shakira és a BTS, és most bejelentésre került egy lapértelsülése szerint az is, hogy Robbie Williams is színpadra lép. A világbajnokság történetének legelső félidei koncertjét egyébként a Coldplay frontembere Chris Martin állította össze kurátorként, így a futball mellett a popzene rajongói is egyedülálló élményre számíthatnak. Ez nem kis dolog, nagyon kíváncsi leszek, hogy egyébként ez milyen lesz, és ha már ez rendhagyó, akkor azt is mondjuk el, hogy elméletileg Amerikában ugye vannak ezek a hidratációs szünetek, amit arra használnak a játékosok, hogy egy kicsit felfrissítik magukat azzal az indokkal, hogy egyébként dögmeleg van, mert hogy nyár van. Valójában ez azért van, mert Amerikában ez a tévében eladott reklámidő. Úgyhogy kicsit-kicsit minket is elért Amerika szele, és nagyon kíváncsi leszek erre a félidei showra, hogy ez megközelíti-e azt a színvonalat, amit egyébként az amerikai futball alatt szoktunk látni. A legjobb zenékkel pedig most folytatom az ébredést és a napindítást, ezt magunk mögött hagyjuk. Itt lesz velem a Flip the Script csapata, a Throw Your Hands in the Air-rel, na meg most Inika Mose és a Here Comes the Hostepper itt a Besten.

Best FM a legjobb zenék, ez volt a Flip the Script és a Throw Your Hands in the Air. Szép napot kívánok mindenkinek, július 5-e van vasárnapon, évnaposok az MSV-k és a Sarolták, a születésnaposok között pedig Huey Lewis-t köszönhetem, Isten értesse az ünnepelteket. A legjobb zenékkel pedig folytatom, hogy jól teljen a vasárnap délelőtt is, itt lesz velem például Ultranét és a Free, na meg most a Pussycat Dolls, hatalmas nagy slágere, a Hush Hush itt a Best-e.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk, utána pedig átlépünk a délelőttbe, de én és a legjobb zenék maradunk, és indul a Best hétvége. Például olyan előadók lesznek velem, mint az IMF, az Unbelievable-t hozzák el, na meg itt lesz velem a C-Block, a Time is Ticking Away.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: A sok napsütés mellett befelhősödhet az ég, egy-egy zápor, zivatar is lehet. Köszöntöm Önöket, Szent Gáci Csaba vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Jelentős segítséget nyújtott a katonaság az elmúlt napok hőségriadója idején a lakosságnak. Az ország 13 helyszínén 36 katonai járművel 72 katona vett részt az ivóvízellátás biztosításában, és csaknem 47 ezer zacskós vizet, valamint több mint 1 millió liter ivóvizet juttattak el a rászorulóknak, ezzel is támogatva a védekezést. Új villamos vonal épül a fővárosban a Szent Gellért tér és a Budafoki út között. A tervek szerint ősszel kezdődnek a közműkiváltási munkák, jövőre pedig már indulhat az építés a teljes nyomvonalon. A villamos vonalnak 2029-re kell elkészülnie. Történelmi kihívást jelent Európának a migráció, amely kezelésére hosszú távú stratégiát kell kidolgozni, jelentette ki beszédében 14. Leó pápa a Lampedusa szigetén. A katolikus egyházfő hangsúlyozta, hogy Európa földrajzi fekvése és intézményrendszere képessé teszi a gyors segítségnyújtásra, valamint a bevándorlók befogadására és integrálására. A pápa a származási országok fejlesztését is szorgalmazta a kényszerű kivándorlás megelőzése érdekében. Több nagyvárosban is korlátozzák a közterületi hirdetések számát. Szegeden és Békéscsabán is hamarosan módosítják a településkép védelméről szóló rendeletet, ami szabályozza a plakáthelyek számát. Kaposváron már évekkel ezelőtt minimálisra csökkentették a hirdetéseket. Budapesten múlt héten döntött a közgyűlés a plakáthelyek radikális csökkentéséről. Nem találtak sok blitzelőt a fővárosban a júniusi kiemelt ellenőrzési akcióban. A csaknem 27 ezer utas kevesebb, mint 1%-ának kellett pótdíjat fizetnie. A rendőrök 228 embert igazoltattak, elfogtak egy körözött bűnözőt és egy korábbi bűncselekmény elkövetésével gyanúsított férfit. Júliusban is folytatódik a budapesti nosztalgia szezon. Hétvégenként muzeális villamosok, autóbuszok és trolibuszok várják az utasokat a főváros több vonalán. Szombatonként a pesti rakparton, vasárnaponként a budai Dunapart mentén lehet utazni történelmi villamosokkal. Zugló és Zugliget között ugyancsak vasárnap nosztalgia trolibuszok állnak forgalomba. Beszakadt egy elhagyott katonai bunker teteje 6 külföldi turista alatt a horvátországi Pulában. A fiatalok több métert zuhantak, a baleset után 4 embert vittek kórházba, a hatóságok vizsgálják az omlás okait. Változóan felhős napos időre számíthatunk, és helyenként futó záporok, néhol zivatarok is kialakulhatnak egy gyenge hidegfront hatására. Országszerte élénk erős lökések kísérik majd a nyugati, északnyugati szelet, de zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. Napközben 25 és 30 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép napot kívánok mindenkinek, elmúlt 10 óra mikrofonnál Horváth Zoltán Hori. Július 5-e van, vasárnap, indul a Best hétvége, dübörögnek a legjobb zenék, hogy meglegyen a hangulatunk így vasárnap délelőtt is, olyan daloknak köszönhetően, mint az IMF-től, az Unbelievable, vagy a Rich Girl, Gwen Stefani-tól és Eve-től. Velük indulunk!
0: Best FM!

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: tudom, hogy akarod.
1: Best FM a legjobb zenék, az Orsis szólt Dr. Vérestörő és Király Viktortól. Hát egy doktor lehet, hogy rám is rám férne. Legalábbis egy torok cukorka, ugyanis a hangom az teljesen elmegy, de hogy miért, azt nem tudom. Sokan azt mondják, hogy egyébként a klímától, és lehet, hogy van benne valami, ugyanis be van kapcsolva folyamatosan itt a rádióban a klíma, a központi, ami az egész irodaházat úgymond ellátja, illetve otthon is valamikor használom úgy, hogy otthon vagyok, és lehet, hogy ez nem tesz jót, hogy folyamatosan a száraz hideg levegőt szívja a torkom, és hát úgymond ki babrál ez velem, de próbálok itt lenni és 100%-ban hozni, amit egyébként szoktam, a jó kedvet, na meg a legjobb zenéket. Az IMF itt lesz velem hamarosan az Unbelievable-val, most viszont Lutricia McLean-nel, és az Ain't That Just a Whale folytatom itt a Besten.

0: Best FM a legjobb zenék. Ez volt az Everybody Get Up és a Five. Szép napot kívánok mindenkinek. Július 5-e van vasárnap. A névnaposok az MS-ék, a születésnaposok között pedig Huey Lewis-t köszönthetem. Isten értesse az ünnepelteket. Ezen a napon szabadalmaztatta a Riti testvér pár a pénztárgépet. A legjobb zenékkel pedig hamarosan folytatom. Csak egy rövid szünet következik, aztán indítom Sophie Alix Backstone és a Spiller közösét. A Groove Jettel megyünk tovább majd hamarosan.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
2: Száguldó csillag, csak le ne hess. Nem lehet mindig minden egyenes.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, 11 óra után pedig jön a mai közös utazásunk utolsó órája, amiben természetesen hozom ugyanúgy a legjobb zenéket, hogy jól teljen a Best hétvége, így vasárnap délelőtt is jön, ami még nem volt. Itt lesz például a Salt and Pepa, a Let's Talk About Sex-el, na meg beköszön C.G. Lewis és a Sweet One My Sweet is.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Gyorsítaná a zöld beruházásokat a kormány. Hőség, segítsük a madarakat is. Kevés az autó, megszűnik egy autópálya Svájcban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Új energetikai törvénycsomagot készít elő a kormány. A cél, hogy Magyarország teljesítse az Európai Bizottság felé vállalt energetikai kötelezettségeit, és felgyorsuljanak a zöld beruházások. A tervezet szerint egyszerűbbé válhat a szélerőművek és a geotermikus fejlesztések engedélyeztetése. Emellett a nagyobb áramszolgáltatóknak dinamikus, a tőzsdei árakat követő tarifákat is fel kellene kínálniuk az ügyfeleknek. A kormány a hálózat rugalmasságát is növelné, miközben a rezsicsökkentett lakossági árak változatlanul megmaradnak. Riasztották a magyar gripeneket, egy Hongkongból Londonba tartó utasszállító nem vette fel a kapcsolatot a román légirányítással. A vadászgépek a magyar határnál érték el a kínai járatot, vizuálisan figyelmeztették a személyzetet, akik ezt követően jelentkeztek az irányításnál. Az intézkedés után a gripenek visszatértek a kecskeméti bázisra. Segítsünk a madaraknak a hőségben, a tartós nyári meleg őket is megviseli, ezért fontos, hogy friss ivóvizet biztosítsunk nekik. Orbán Zoltán, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivője rádiónknak azt mondta, egy egyszerű madárítató a kertben, vagy akár az erkélyen is sokat jelenthet.
2: Erre a célra a legjobb a kb. Két férfi araszni 45-50 centi átmérő műanyag virág alá, mert ebbe egy nagyobb madár, tehát mondjuk egy örvösgalamb meg tud fürdeni. Annyi víz van benne, hogy a legnagyobb hőségben sem fog elpárlogni. Töltsük föl naponta friss vízzel, adalékot nem kell tenni, terjed sajnos a Facebookon a rengeteg butaság. Alapvetően a talajon itassunk, folyamatos árnyékba tegyük be, hogy a víz párolgási veszteség csökkenjen, illetve a hőmérséklet is kezelhetőbb.
1: Lefokoznak egy autópályát Svájcban. A Zürich melletti A50-es elveszíti autópálya besorolását, mert jóval kisebb rajta a forgalom, mint amire az építésekor számítottak. A mindössze 3,7 km-es szakaszon naponta kevesebb, mint 14 ezer jármű halad át, így a kétsávos út főútként folytatja pályafutását, a felszabaduló területek egy részét pedig erdősítik. Az út ingyenes marad, a megengedett sebesség viszont 120-ról 80 km/h-ra csökken. Ma változó felhőzet mellett több órára kisüt a nap, de azért nem lesz teljesen eseménytelen az idő. Helyenként kisebb eső, zápor, sőt egy-egy zivatar is kialakulhat. Az északnyugati szél több felé élénk, néha erős lesz, délutára 26 és 31 fok közé melegszik a levegő. Holnap is marad a napos gomoly felhős idő, elszórtan záporokkal, néhol zivatarral. Kedden már ismét melegebb levegő érkezik 28-33 fokos csúcsokkal. Szerdán viszont hideg front hozhat átmeneti felhősödést és záporokat, zivatarokat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Remélem mindenkinek jól telik a vasárnap délelőttje. Szép napot kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Horváth Zoltán Hori. Július 5-e van, és természetesen ebben az órában is jönnek a legjobb zenék, méghozzá azért, hogy jól teljen a hétvége. Hét lesz velem a Salt and Pepa és a Let's Talk About Sex. Az óra elsője pedig egy másik csapaté, jön a Black Eyed Peas és a Don't Lie.
0: Best FM.

0: Best FM a legjobb zenék, ó, az egyik kedvenc dalom. Geszti Péter és Péterfi Bori közöse volt ez, a Beléd szerettem ez van, szerintem zseniálisra sikerült, és nagyon adom, hogy ők ketten összeálltak, és egy ilyen duetet raktak az asztalra, és egyébként azóta született még egy ilyen hatalmas nagy sláger az ő részükről. A legjobb zenékkel pedig hamarosan folytatom, de hagyd mondjam el, hogy július 5-e van vasárnap, a névnaposok között köszönhetem az MS-éket és a Saroltákat, a születésnaposoknál pedig Huey Lewis-t, Isten értesse az ünnepelteket. Ezen a napon szabadalmaztatta a Riti testvérpár a pénztárgépet, úgyhogy ha ma csippantunk vagy füzetünk, akkor legyen ott a fejünkbe, hogy július 5-én a múltban ez bizony egy hatalmas nagy nap volt valamikor, ugyanis a pénztárgépet ekkor szabadalmaztatták, és ahogy mondtam, a legjobb zenékkel megyünk tovább, természetesen hamarosan, csak egy rövid szünet következik, és aztán Enya és P. Diddy közöse is itt lesz velem, az I Don't Wanna Know még 12-ig.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejtelése.

0: A legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék. Avril Lavigne-tól volt ez a Skater Boy. Nekem annyi időm maradt, hogy elköszönjek, ugyanis érkezik Béni Media. Övé az irányítás egészen este 6 óráig, este 6 órakor pedig természetesen lesz a mai napon is Night Shift. A mikrofonnál Horváth Zoltán Hori volt idáig. Holnap találkozunk reggel legközelebb. Mindenkinek szép délutánt, jó rádiózást a Best-tel. Viszlát!

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Adómentes lesz az iskola kezdési támogatás, népszerűek a nyári Erzsébet táborok, utcán hagytak egy több milliós festményt Spanyolországban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Adómentes lesz és végrehajtás alá sem lehet vonni az iskola kezdési támogatást, erről Kármán András pénzügyminiszter számolt be közösségi oldalán. Azt írta, a 100 000 forintos juttatás mintegy 400 000 gyermek után jár majd a jogosult családoknak. A miniszter szerint a jogszabálymódosítás célja, hogy a támogatás teljes összege valóban az iskola kezdés költségeinek enyhítését szolgálja. Mintegy 40 000 gyermek vesz részt a nyári Erzsébet táborokban. Változatos programok várják őket. A cél, hogy minél többen jussanak biztonságos élménydús kikapcsolódáshoz kedvezményesen vagy ingyenesen, mondta rádiónknak Darabánt Judit sajtófőnök.
2: Koncertek, hagyományőrző foglalkozások, ügyességjátékok, zenei és táncfoglalkozások, sportolási lehetőség, kalandpark, sétahajózás, sárkányhajózás is megtalálható, de a gyerekek a digitális kompetenciafejlesztő programok által is tudást, többlet, ismeretet sajátíthatnak el. Kiemelten fontos a biztonság, 24 órás gyermekorvosi ügyelet áll rendelkezésre, a balatoni táborokban pedig az országos mentőszolgálat is folyamatosan jelen van, és ne feledkezzünk meg a partról, a strandidőben vízimentők vigyáznak a táborozókra.
1: Vihar miatt felbeszakadt az amerikai függetlenségnapi ünnepség Washingtonban. Az Egyesült Államok 250. évfordulója alkalmából rendezett programról több tízezer embert kellett evakuálni, miután a hatóságok biztonsági okokból kiürítették a George Washington emlékmű környékét. Az ünnepség csak 2,5 órával később rövidített programmal folytatódhatott. Donald Trump elnök is másfél órás késéssel mondta el ünnepi beszédét. Az estét végül egy 40 perces rekordnak szánt tűzijáték zárta. Kidobott lobnak hitt egy festményt egy spanyol férfi, egy szevillai utcán sétált, amikor rábukkant egy falnak támasztott képre. Hazavitte, mert megtetszett neki a kerete. Később derült ki, hogy egy Joaquin Sorolla festményt vitt haza, amely átszámítva több mint 53 millió forintot érhet. A művet végül visszaadta a tulajdonosainak, akik, mint kiderült, sietségükben felejtették az utcán a nagyértékű műalkotást. Végül néhány szó a várható időjárásról. Ma változó felhőzet mellett több órára kisüt a nap, de azért nem lesz teljesen eseménytelen az idő. Helyenként kisebb eső, zápor, sőt, egy-egy zivatar is kialakulhat. Az északnyugati szél több felé élénk, néha erős lesz, délutára 26 és 31 fok közé melegszik a levegő. Holnap is marad a napos gomoly felhős idő, elszórt záporokkal, néhol zivatarral. Kedden már ismét melegebb levegő érkezik 28-33 fokos csúcsokkal. Szerdán viszont hideg front hozhat átmeneti felhősödést és záporokat, zivatarokat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Jó hétvégét, mindenkinek délmúlt néhány perccel, úgyhogy indul már is a Best délután velem Bénémet Diával. Július 5-e van ma, az emeséket és a saroltákat köszönhetjük névnapjuk alkalmából, istenéletesen titeket, és persze minden születésnapos, én pedig addig is gondoskodom a legjobb zenékről, hozom mindjárt a kompakt diszkót, most pedig Punjabi MC-vel indítok.
0: Best FM

Best FM, a legjobb zenék, rádiózunk együtt továbbra is ezen a szép nyári napon. Egyébként az országban most 26-31 fok között értékeket mérhetünk, holnap a gomoly felhős napos időben is hasonló időre számíthatunk. Néhol zápor előfordulhat, majd az északnyugati nyugati szelet élénk, erős lökések kísérhetik, a minimum 15 és 22, a maximum pedig 27 és 32 fok között várható.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: Best FM.

0: KSFM a legjobb zenék, balesetmentes közlekedést az utakon. A 24-es főúton például Gyöngyös és Mátrafüred között burkolatfelújítást végeznek, így aztán a 2-es és a 7-es kilométer között szakaszosan a félútpályát lezárták. Nagyon kell figyelni, munkaidőben jelzőrök irányítják a forgalmat. Aztán a 25-ös főúton Eger átkelési szakaszán eltöpítették az eddigi terelést, innentől a 16-os és a 19-es kilométer közötti szakaszon van több helyen továbbra is közműépítés, továbbá aszfaltozás, ezért sávzárásra vagy félpályás útlezárásra kell készülni. A 81-es főúton Győr határában pedig a Tatai út körforgalomnál 300 méter hosszan csomópont építési munkálatok miatt lezártak egy sávot. Jó utat a Best FM-mel!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: It's Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Caiocho. Que hola, Cata. Que hola, Omega. And this how we gonna do it. Dale!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 99.5 Best FM-en.
1: Kellemes vasárnap délutánt kívánok mindenkinek, itt az egy óra, úgyhogy most jönnek a legfrissebb hírek, aztán hozom majd By Alex slágerét is. Jön a Bababó és Junior Jack is itt lesz hamarosan az eszembával, rögtön a hírek után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Árthat a gyerekeknek a túl sok képernyő. Benyújtotta a kormány az alaptörvény módosítását. Újabb jelentős kokainfogás Mexikóban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Akár veszélyes is lehet, ha gyerekek túl sok időt töltenek a képernyők előtt. Erre figyelmeztet a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság, valamint a Betesda Gyermekkórház új kiadványa. Somogyi Ákos, az NMHH gyermekvédelmi főosztály vezetője rádiónknak elmondta, 3 éves kor alatt egyáltalán nem ajánlott a telefonok, tabletek és más digitális eszközök használata, mert fejlődési problémákat okozhat.
2: A kiadványjal azt a célt tűztük ki, hogy gyakorlati tippekkel segítsük a szülőket, illetve akár azokat a szakembereket, akik a 0-6 éves korosztályú gyermekekkel foglalkoznak, hogy hogyan kerülhető el a túlkorai és a túlzott mértékű képernyőhasználat, illetve hogyha esetleg a gyermek már túlkorán vagy túlzott mértékben használ képernyőt, akkor hogyan tudja ezt egy egészséges keretbe terelni, és hogyan kaphat alternatívákat arra, hogy ne a képernyő töltse ki ezt az időt.
1: A kiadvány a Médiahatóság honlapján érhető el. Az országgyűlés elé kerül az alaptörvény újabb módosítása. A javaslatot a kormány nevében Magyar Péter miniszterelnök nyújtotta be, erről közösségi oldalán számolt be. A csomag egyebek mellett 12 évben maximalizálná az országgyűlési képviselők mandátumát, megszüntetné a jelenlegi köztársasági elnök megbízatását, valamint függetlenebb működést biztosítana az alkotmánybíróságnak. A tervezet emellett erősítené a bírói önigazgatást, létrehozná a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt, a vármegyék pedig ismét megyék lehetnek. A benyújtott javaslatra a Fidesz úgy reagált, ez véget vethet az alkotmányos demokráciának, különösen a köztársasági elnök leváltása, az alkotmánybíróság átalakítása és az ellenzék egy részének kizárása miatt. A párt frakciója holnap tárgyal a kialakult helyzetről. Mintegy 3 tonna kokaint foglaltak le Mexikó partjainál a Csendes óceánon. A haditengerészet 2 kis hajót állított meg, a fedezetükön 4 embert őrizetbe vettek. A hatóságok csaknem 3000 kg feltételezett kokaint, valamint 20 üzemanyaggal teli kannát találtak. Becslésük szerint a lefoglalt szállítmányból csaknem 6 millió adag kábítószer került volna a fekete piacra. Mexikó az elmúlt időszakban jelentősen fokozta a kábítószer ellenes fellépést. Ma több-kevesebb napsütésre készülhetünk, de időnként megnövekedhetnek a felhők is. Elszórtan kisebb esőzápor, helyenként ez zivatar is előfordulhat. A szél sok felé megélénkül, a csúcs hőmérséklet 26 és 31 fok között alakul. A hét elején is marad a változékony, de nyári idő. Holnap még több helyen lehet zápor vagy zivatar, kedden viszont már ismét felfelé indulhatnak a hőmérők, akár 33 fokig. Szerdán újabb hideg front érkezik több felhővel, helyenként zivatarokkal és erős, néha viharos szellőkésekkel.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Egy brazil ihletésű dallal folytatjuk most. Nagyon sok DJ játszotta, főleg európai klubokban, mert egyszerre energikus és hát nagyon vidám hangulata van. Ez pedig nem más, mint Junior Jack és az El Samba, ami 2003-ban jött ki. És azóta is nagy kedvenc, én Béni, mert Dia vagyok. Töltsük együtt ezt az órát is.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Július 5-e van, ma az MSZ-éket és a Saroltákat köszönhetjük, és egyébként ez volt az a nap 80 éve, amikor először jelent meg nyilvánosság előtt a bikini egy párizsi divat bemutatón. A Louis Réard autómérnök által tervezett, akkoriban botrányosnak tartott, mérete miatt atomnak nevezett fürdőruha kezdetben óriási vihart kavart. A női idomokból alig valamit takaró ruhadarab bemutatását egyetlen hivatalos manöken sem vállalta. Bemutatására végül a jelzett napon Párizsban a híres Döligny úszodahajón egy divat bemutató keretében került sor. Micheline Bernardinit, a Casino de Paris mulató, vetköző táncosnőjét kérték fel, hogy sétáljon végig a páston a csöpnyi ruhadarabban. A férfiaknak persze nagyon tetszett az új fürdőruha, a táncosnő több 10 000 szerelmes levelet és házassági ajánlatot kapott a megvadult férfiaktól. Mindez tehát 80 éve 1946. július 5-én történt. Isten éltesse a mai születésnaposokat, és a legjobb zenéket küldöm ma az ünnepelteknek itt a Best FM-en.

0: FM legjobb zenék útinfokkal folytatjuk a délutánt. A 10-es főúton például Pilisvörösvár határában csatornáznak, a 17-es kilométer közelében útszükület mellett lehet autózni. Aztán a 11-es főúton Szentendrénél, a 18-es és a 22-es kilométernél burkolatfelújítást végeznek, mindkét oldalon sávszűkítésre, alkalmanként pedig sávlezárásra kell számítani, ami napközben torlódást okozhat. És ugyancsak a 11-es főúton Esztergom és Búbánatvölgy település részen az 59-es kilométernél optikai hálózatot építenek, emiatt a félútpályát lezárták, a forgalmat jelzőlámpa irányítja. 0620-55-55-155 a forró drót, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
2: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A legtutibb délutáni slágereket hallgatjuk ma is, most hírek itt a 2 óra, de megyünk is tovább, hamarosan Miller Dáviddal. Én a Süt a nap és Bob Marley is itt lesz. A Jamint indítom, rögtön a hírek után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Tovább tisztult a kontinens levegője. Pénteken megkezdődik az ország egyik legnagyobb néptánc fesztiválja. Félbeszakadt az amerikai függetlenség napi ünnepség Washingtonban. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Európa levegője tovább tisztul. A Kopernikusz légkör megfigyelő szolgálat friss jelentése szerint évek óta folyamatosan csökken a legfontosabb légszennyező anyagok kibocsátása. Az iparban és a közlekedésben is jelentős javulást értek el, ami a szigorúbb környezetvédelmi szabályoknak és a technológiai fejlődésnek köszönhető. A szakértők ugyanakkor figyelmeztetnek, a hőhullámok és az erdőtüzek időszakosan továbbra is ronthatják a levegő minőségét. A jelentés szerint Magyarországot is érintette egy jelentősebb szállóporszennyezési hullám tavaly februárban. Vihar miatt félbeszakadt az amerikai függetlenség napi ünnepség Washingtonban. Az Egyesült Államok 250. évfordulója alkalmából rendezett programról több mint 10 000 embert kellett kimenekíteni, miután a hatóságok biztonsági okokból kiürítették a George Washington emlékmű környékét. Az ünnepség csak 2,5 órával később rövidített programmal folytatódhatott. Donald Trump elnök is másfél órás késéssel mondhatta el ünnepi beszédét. Az estét végül egy 40 perces rekord szám tűzi játék zárta. Ismét közös európai fellépést sürgetett migráció ügyben 14. Leó pápa. A katolikus egyházfő a földközi tenger egyik legfontosabb migrációs csomópontján Lampedusa szigetén azt mondta, Európának hosszú távú stratégiára van szüksége, amely egyszerre nyújt gyors segítséget, védi és integrálja a menekülteket, miközben a kivándorlás kiváltó okait is kezeli. 14. Leó pápa szerint a migráció történelmi kihívás az európai társadalmak számára, hangsúlyozta, a közöny helyett felelősségvállalásra, összefogásra és cselekvésre van szüksége. Pénteken látványos felvonulással kezdetét veszi Szegeden a 16. Martin György Néptáncfesztivál. Az ország egyik legrangosabb néptáncos seregszemléjén több ifjúsági együttes bemutatja a legújabb koreográfiáit, amelyeket szakmai zsűri értékel. A háromnapos rendezvényt táncházak, szakmai programok és ingyenes szabadtéri bemutatók is színesítik. Többfelé kialakulhatnak záporok, zivatarok, a szél is megélénkül, egyébként marad a nyárias idő, a részleteket azonnal mondom. Változó felhőzet mellett országszerte több órás napsütésre számíthatunk. Főként az ország északi részén fordulhat elő egy-egy futó zápor, kisebb eső, néhol zivatar is kialakulhat. A szél többfelé megerősödhet. A csúcshőmérséklet 26 és 31 fok között alakul, estére 16 és 24 fok közé hűl le a levegő. Holnap is nyárias idő lesz, változó felhőzet mellett több órára kisüt a nap, elszórtan zápor, néhol zivatar kialakulhat. A legmagasabb hőmérséklet 27 és 32 fok között várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Kellemes hétvégét kívánok mindenkinek, ez a vasárnapi Best, délután 2 óra után járunk, már én Béni Meddia vagyok, és megyünk tovább, mint ahogy ígértem, Bob Marley-val, egy 1977-es slágerével, ami az egyik legismertebb, legpozitívabb hangulatú száma, a Jammin, ami itt nem csak a zenélést jelenti, hanem egyfajta felszabadult közös örömöt és egységet is.

Best FM a legjobb zenék. A Madison Avenue Don't Call Me Baby 1999 végén jelent meg, és 2000-ben robbant be világszerte. Egy tipikus, késő 90-es, korai 2000-es house sláger. Arról szól, hogy a főszereplő nem akar édes becézést egy kapcsolatban, inkább tiszteletet kér. Nagyon gyorsan klubhimnusz lett, és több országban listavezető volt. Érdekesség, hogy a duó mögött valójában egy producer páros állt, nem klasszikus zenekar, és ez a projektjük lett a legnagyobb sikerük. Don't Call Me Baby, már a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék, közlekedési infokkal megyünk tovább. Az Egyes főúton például Biatorbágy térségében az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as kilométernél útszükület van érvényben, aztán a 4-es főúton Vecsé és átkelési szakaszán a 22-es és a 19-es kilométer között gyalogos átkelő helyet építenek, ott a munkákat útszükület vagy félpályás lezárás mellett végzik, és lassú a haladás a 6-os főúton is, Hirt határában a 187-es kilométernél új csomópont építenek, mindkét oldalon útszűkületen kell áthajtani, Pécset pedig a gázvezetéket rekonstruálják a 6-os főúton a 199-es kilométernél, a Szent Lőrinc felé vezető oldalon kell forgalomkorlátozásra számítani. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását! Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját! Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon! Hirdessen nálunk, kedvező áron! 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen

Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Messze felmelegő zenék J-Lo-tól hallgattuk a Play-t, mindjárt 3 óra van, jönnek a friss hírek, aztán senki sehová, hiszen Tom Novi és Lima közöse is felcsendül, ez lesz a Take It rögtön a hírek után, most pedig a Bombont hallgatjuk, hétvégi királylánya Best FM-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Pihentető délutánt mindenkinek vasárnapra, Baja és a térség. Ez a 94.3 Best FM, a mikrofon mögött Molek Csongor 3 órán keresztül, ahogy minden egyes nap az évben, enyhe túlzással. A lényeg, hogy aki velünk tart, szórakozzon jól, érezze jól magát. Tom Noival kezdünk, és meghallgatjuk a Take It című felvételt.
0: 94.3

Ez itt a 94.3 Best FM, a legjobb zenéket együtt pörgetjük a bajai hallgatókkal, ma is egészen este 6 óráig, vagy inkább úgy fogalmaznék, hogy késő délután 6 óráig. Jó pihenést! A mikrofon mögött Molek Csongor, holnap már hétfő, és gomoly felhős napos időszakok váltják egymást. Jelenleg ezt mondják a jóslatok, zápor, zivatar is előfordulhat itt a déli ország részben, bár kicsi eséllyel említik, és még mindig a nyugati észak-nyugati szelet kísérhetik erősebb élénkebb lökések. A minimum hőmérséklet reggel olyan 13-19 fok körül alakul, délután pedig megint elmarad a kánikula, 27-32 fok körül alakul a csúcsérték. Ügyelje mindenki a napi folyadékbevitelre, nem nagyon kell megvárni, amíg szomjasak leszünk, igyanak inkább vizet vagy ásványvizet, és továbbra is kerülni kell a szakemberek szerint az alkoholos, koffeines, cukros italokat. Próbálják a tippeket, tanácsokat megfogadni. Most énekel Rihanna, és meghallgatjuk az Umbrella című slágert.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 94.3 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: Mit tehet a sej?
3: Mit tehet?

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: A sok napsütés mellett befelhősödhet az ég, egy-egy zápor, zivatar is lehet. Köszöntöm Önöket, Szent Gáti Csaba vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Jelentős segítséget nyújtott a katonaság az elmúlt napok hőségriadója idején a lakosságnak. Az ország 13 helyszínén 36 katonai járművel 72 katona vett részt az ivóvízellátás biztosításában, és csaknem 47 ezer zacskós vizet, valamint több mint 1 millió liter ivóvizet juttattak el a rászorulóknak, ezzel is támogatva a védekezést. Új villamos vonal épül a fővárosban a Szent Gellért tér és a Budafoki út között. A tervek szerint ősszel kezdődnek a közműkiváltási munkák.

0: munkák, jövőre pedig már indulhat az építés a teljes nyomvonalon. A villamosvonalnak 2029-re kell elkészülnie. Történelmi kihívást jelent Európának a migráció, amely kezelésére hosszú távú stratégiát kell kidolgozni, jelentette ki beszédében 14. Leó pápa a Lampedusa szigetén. A katolikus egyházfő hangsúlyozta, hogy Európa földrajzi fekvése és intézményrendszere képessé teszi a gyors segítségnyújtásra, valamint a bevándorlók befogadására és integrálására. A pápa a származási országok fejlesztését is szorgalmazta a kényszerű kivándorlás megelőzése érdekében. Adómentes lesz és nem lehet végrehajtás alá vonni az iskolakezdési támogatást. Mintegy 400 ezer rászoruló gyermek családjának jár majd a 100 ezer forintos segítség. Az intézkedés célja, hogy megkönnyítsék a szeptemberi iskolakezdést. Több nagyvárosban is korlátozzák a közterületi hirdetések számát. Szegeden és Békéscsabán is hamarosan módosítják a településkép védelméről szóló rendeletet, ami szabályozza a plakáthelyek számát. Kaposváron már évekkel ezelőtt minimálisra csökkentették a hirdetéseket. Budapesten múlt héten döntött a közgyűlés a plakáthelyek radikális csökkentéséről. Beszakadt egy elhagyott katonai bunker teteje 6 külföldi turista alatt a horvátországi Pulában. A fiatalok több métert zuhantak, a baleset után 4 embert vittek kórházba, a hatóságok vizsgálják az omlás okait. Ukrán drón támadás érte az oroszországi Leningrád megyét. Szentpétervár kormányzója megerősítette, hogy a pilóta nélküli eszközök a mintegy 6 milliós város ellen irányultak, megsérült a környékbeli olajterminál, ahol tűz ütött ki. Ukrajna az utóbbi időben fokozta az orosz energetikai célpontok elleni drón támadásokat, melyek következtében Oroszország egyes részein üzemanyaghiány alakult ki. Változóan felhős napos időre számíthatunk, és helyenként futó záporok, néhol zivatarok is kialakulhatnak egy gyenge hidegfront hatására. Országszerte élénk erős lökések kísérik majd a nyugati, északnyugati szelet, de zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. Napközben 25 és 30 fok közé melegszik a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 94.3 Best FM, a legjobb zenék.

után öröm teli a reggel, szemhéj csukódik, pupilla tág, fel a fejjel Magyarország, guten tag, élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó, nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket, hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr, élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolul.

0: élvez. Hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később, pont ezért lesz. Neved magad komolyan, okosítás hiába van. Az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvez, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet fél egészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek, légy.

0: Éveszt, hogy látsz, szagolsz, érzelkezz, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Éveszt az illatot, ez a szabadság. Tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 94.3 Best FM.
1: A legjobb zenék.

94.3 Best FM, a legjobb zenék. Baljai hallgatók, említettem infókat azzal a kapcsolatban, hogy a 30. Baljai Halfűző népünnepély keretében a 15. Felsőbácskai Néptánc Gála előtt tömegek táncolhatnak együtt a Szentháromság téren, és bárki csatlakozhat a kezdeményezéshez, a cél pedig újabb rekord megdöntése. Egyébként Kis Zoltán néptánc pedagógus, az esemény szakmai vezetője említett infókat a baljahangja.hu hírportál munkatársainak. Ahogy mondta, az a cél, hogy továbbra is városunk legyen az a hely, ahol a legtöbb ember táncolja egy időben ugyanazt a koreográfiát élő zenére. És ehhez nem kell semmilyen táncos előképzettség, az alaplépéseket a helyszínen megtanítják. 16 órától már várják a résztvevőket július 9-én. A Szentháromság tér több pontján is lehet majd regisztrálni. Fontos, hogy ezt mindenki csak személyesen teheti meg. 18 órakor a 15. Felsőbácskai Néptáncgála résztvevői a Baljai 3. Béla gimnáziumtól a Sétáló utcán átvonulnak a Szentháromság térre, ahol ének és tánc tanítás lesz. Ott vannak a részletek az említett portálon. Most énekel el is a Kész, és szól tőle a Fallin című dal.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 94.3 Best FM. A legjobb zenék. Damn good too. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steel if you know what I mean. Earn your keep.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Bizonyám, hétvégén is ezeket a dolgokat pörgetjük itt a 94.3 Best FM-en. Remélem lazulós a vasárnap délután mindenkinek itt Baján és a vonzás körzetben. Nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat. A mikrofon mögött Molek Csongor még. A következő két órát együtt töltjük, és indítja a felvonást most Lenny Kravitz. Ő lesz szól a Chamber című dal.

Ez itt a 94.3 Best FM, a legjobb zenék, és végre ünnepelhetünk egyet műsoron belül közösen a bajai hallgatókkal. A neve Molek Csongor, július 5-ét írunk már, MSS Sarolta, Cipriána Antal és Vilmos. Nekik nagyon boldog névnapot kívánok, aki ünnepel egyéb okból, Isten éltesse nagyon sokáig itt Baján és a környékünkön. Nézzük, hogy miről híres még a mai nap. 161 éve Londonban megalapították az üdvhadsereget 1865. július 5-én. 80 esztendeje először jelent meg nyilvánosság előtt a bikini egy párizsi divatbemutatón. A nap híres szülötteinek listáját megvizsgáljuk vasárnap is. 103 éve látott napvilágot Szombathelyen Csonka Emil, újságíró, történész. 86 éve született Brádi Zoltán, a Kapu főszerkesztője, és 110 éve született Rév Lívia, zongoraművész, aki 9 évesen már fellépett. Aki ünnepel ma, bajai hallgatók, Isten éltesse nagyon sokáig, George Michaeltől szól most egy dal, a címe Fast Love.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Dunaföldvári Mazsoret Sikerek forgalommal szemben az M6-oson is függetlenként folytatják a munkát. Köszöntöm Önöket, 2026. július 5-e van. Az Oxigén Média hír összefoglalóját hallják a Bajai régióból, a mikrofonnál Szél Móni. A magyar nukleáris energia jó kezekben van, az összes mérőszám szerint a paksi atomerőmű Európa élvonalába tartozik, így foglalta össze közösségi oldalán a keddi látogatás tapasztalatait a gazdasági és energiaügyi miniszter. Kapitány István a vállalat vezetésén túl az atomerőműben dolgozó mérnökökkel és szakemberekkel is találkozott. A látogatásról a térség országgyűlési képviselője azt mondta, hogy a meglévő 4 blokk üzemidő hosszabbításához és az új atomerőmű építéséhez fűződő megvalósíthatósági vizsgálat jó kezekben van, de részletek a Telepaks oldalán. Több mint 3 kilométeren át a forgalommal szemben közlekedett egy autós az M6-os autópályán. A napokban egy 69 éves csengeri férfi Budapest felé tartott, amikor Bátaszék térségében az alagutaknál zajló útkarbantartás miatt kihelyezett terelésnél a kötelező haladási irányt jelzőtáblát figyelmen kívül hagyta. Az autópálya rendőröknek Szekszár térségében sikerült megállítaniuk a járművet, amikor a sofőr már ismét a megfelelő irányba közlekedett. A veszélyes manőverről videófelvétel is készült, mely a szekszári hírek oldalán megtekinthető. A férfi elismerte, hogy figyelmen kívül hagyta a kötelező haladási irányt jelző táblát, emiatt 78 ezer forint közigazgatási bírságot, valamint 4 közlekedési előéleti pontot kapott. Azt azonban nem ismerte el, hogy szabálytalanul a forgalommal szemben közlekedett. A paksi városvezetés Fidesz-KDNP-s frakciójának tagjai a napokban a testületi ülésen jelentették be, hogy a jövőben független képviselőként kívánnak dolgozni a városért, valamint az atomerőmű üzemidő hosszabbításáért és az új atomerőmű megépítéséért. Többek között aggályokról, a döntés okairól, a várható következményekről, valamint a paksi közélet és a város jövője szempontjából fontos kérdésekről beszélgettek. A stúdióban Hán Krisztinával, Benke Gáborral, Szél Benyáminnal és Leber Ferenc képviselőkkel, részlet a Telepaks oldalán. Kevés természeti kincs köt össze annyi országot, kultúrát és élőhelyet, mint Európa második leghosszabb folyója. A Nemzetközi Dunanap arra hívja fel a figyelmet, hogy a vízi ökoszisztéma megóvása közös felelősségünk. A jeles naphoz kapcsolódva országszerte rendeztek bemutatókat és ismeretterjesztő foglalkozásokat. A bajai előadáson a folyó és a hozzá kapcsolódó természeti értékek jelentőségét emelték ki a szakemberek. Baján az Ady Endre Városi Könyvtárba várták az érdeklődőket, akik a természetvédelem és a vadgazdálkodás mindennapjaiban nyerhettek betekintést. Június 24-e és 28-a között a horvátországi Varazdin adott otthont a 21. Mazsoret Sport Európa bajnokságnak, ahol a Le Fan Mazsoret csoport Magyarország képviseletében mérettette meg magát Európa legerősebb mezőnyében. A csapat a Magyar Mazsoret Szervezetek Szövetsége által rendezett országos bajnokságon 20 versenyszámban szerzett kvalifikációt, így teljes csapatával vehetett részt a kontinens egyik legrangosabb mazsoret eseményén. Az Európa bajnokság mezőnye rendkívül erős volt, ahol a kontinens legjobb mazsorettesei mérték összetudásukat. A Le Fan versenyzői minden kategóriában becsülettel helytáltak, és a neves nemzetközi mezőnyben is megmutatták felkészültségüket, kitartásukat és elhivatottságukat, írja a Part oldala.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 94.3 Best FM, a legjobb zené.

94.3 Best FM, a legjobb zenék. Azt jól tudjuk mindannyian, kedves bajai hallgatók, hogy a különféle gondozott kertek és a virágokkal teli előkertek nem csak a tulajdonosai büszkeségei, hanem Baja városképét is meghatározzák, és pont ezért hirdetik meg hosszú évek óta a Virágos Bajáért településszépítő versenyt. Ennek célja, hogy elismerje mindazokat, akik munkát és szabadidőt nem sajnálva hozzájárulnak a város rendezettebb és szebb környezetéhez. Az idei pályázat eredményeit pedig már csütörtökön kihirdették a Városháza dísztermében. A Virágos Bajáért 2026-os felhívásra idén több mint 40-en jelentkeztek. A versenyen a bajai lakosok mellett közintézmények, szolgáltatók, üzletek, vendéglátóhelyek és gazdasági társaságok is indulhattak. Idén több kategória közül lehetett választani. Családi és társasházakhoz, üdülőépületekhez kapcsolódó közterületek, lakótelepi kertek, közintézmények kertje, szolgáltatók, üzletek környezete, vendéglátóegysége, kerthelyisége és előkertek. Az eredményeket megtalálják a bon.hu hírportálon, és mindenkinek szívből gratulálunk. Lautrecia McNeil felvételét játszom most, ez a Someone Loves You Honey.

0: dráma.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: Reklámot hallottak.
3: Ez itt a 94.3 Best FM, a legjobb zené. Kedves hallgatók, július 9-e és 11-e között megrendezik a Baljai Halászli Főző népünnepét. Az elő- és utómunkálatok, valamint a rendezvény biztosítása érdekében egészen július 14-éig különféle útlezárásokra és parkolási korlátozásokra számítani kell. Például már július 3-ától este 8 órától július 14-én reggel 8 óráig aktuális már a lezárás a Petőfi-szigeten, a március 15-es sétány turisztikai központtól a labdarúgás utánpótlásért alapítvány pályák végéig tartó útszakaszon. A gyalogos forgalom a sétányon zavartalanul biztosított, a gépjármű közlekedés a Sugóhíd május 1-es sétány irányában és visszafelé is biztosított. Aztán július 6-án hétfőn reggel 6 órától július 13-án este 8 óráig lezárják a Városháza előtti parkolót és a Szentháromság tér keleti szelvényét, a Szökőkút szelvényéről van szó. Július 7-én kedden este 8-tól július 13-án este 8 óráig szintén lezárják a Szent Imre téren a Gement ZRT épületétől kezdődő rövid útszakaszt a Szent László AMK épületéig. A Péter Pál utca egyirányú szakasza erre az időre idéglenesen kétirányú lesz. És július 8-án szerdán éjféltől július 12-én este 8-ig lezárják a Szentháromság tér északi szelvényét és a kapcsolódó útszakaszt. Az árufeltöltés és az átmenő forgalom a rendezvény nyitvatartási idején kívül korlátozottan továbbra is biztosított lesz. Hogy még milyen lezárások várhatók? Hát részletesen fent vannak a bajahangja.hu hírportálon, de beszélünk még mi is a témáról.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Indítjuk az útcsó közös óránkat így vasárnap késő délután a baljai hallgatókkal, itt a 94.3 Best FM-en. Szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molek Csongor, tehát még 60 percen keresztül, és a foci rajongóknak ismerős lesz a dal, Robbie Williams zenél, meghallgatjuk a Desire című felvételét.
4: 90

0: Közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 94.3-on vezessenek szabályosan és türelmesen, kedves bajai autósok. Végeznek útkarbantartási munkákat, hétvégén is természetesen a környékünkön, például az 55-ösön aktuális még a félpályás lezárás elméletileg utómunkálatok miatt, a 80-as és a 98-as kilométer között Szeged-Baja-Bátaszék másodrendű főúton. Aztán az 55-08-ason Bácsalmás-Katymár-Bács-Borsód összekötő úton a 20-as kilométernél szintén útszűkület van érvényben, és az 51-esen Budapest-Baja-Herceg-Szent-Tomásodrendű főúton minden nap szóba kerül. A 161-es, 162-es kilométernél is még augusztus végéig útszűkület biztos, hogy lassítja a közlekedést. Ha lenne egyéb infójuk, akkor jelezhetik bátran. 30-as, 74-74, 777, ez a telefonszámunk. Előre is köszi szépen. Solámától szól most egy dal, meghallgatjuk a You Might Need Somebody című felvételt.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 94.3 Best FM. A legjobb zenék.
1: Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 94.3 Best FM.

94.3 Best FM, a legjobb zenék. Kedves bajai autósok, rendőrségi felhívással jelentkezünk, ugyanis speciális figyelmek kimutatták, hogy a fáradta járművel közlekedők sokkal több végzetesnek számító hibát követhetnek el, mint azok a sofőrök, akik kipihentek. Bár ez eddig is egyértelmű volt. Ha a jármű vezetője elalszik, azzal nem csak saját, de a mellette ülők és a forgalom többi résztvevőjének életét is veszélyezteti. És hogy konkrétan mik a fáradtság jelei? Például az égő szemek, a gyakori pislogás, a látótér alagútszerű beszűkülése, lelassult reakcióidő, koncentrációs és orientációs zavarok, tehát ha egyre nagyobb erőfeszítést igényel a figyelem fenntartása vezetés közben, a lehető leghamarabb meg kell állni és pihenőt tartani. Megoldást jelenthet a pihenő során a végtagok, a törzs és anyag átmozgatása, segíthet még a kávé, a frissítőitalok fogyasztása, és ami a legfontosabb, a vezetés előtti pihenés. Balesetmentes kilométereket mindenkinek, további tippet, tanácsot és infókat a rendőrség honlapján találnak még a police.hu weboldalon. Most énekel nekünk Shakira, és meghallgatjuk az Underneath Your Clothes című dalt.

94.3 Best FM, a legjobb zenék. A búcsúdalomhoz érkeztünk már így vasárnap késő délután, bajai hallgatók, ez pedig Sziltől egy igen érzelmes sláger, a Kiss From Rose című dal. Köszi szépen a figyelmet mindenkinek, és persze a közreműködést, remélhetőleg jól érezték magukat az előző három órában is. Maradjanak velünk a folytatásban bátran, a kedvenceket pörgetjük egész nap, holnap hétfőn pedig délután 3-tól. Én jelentkezem, remélem, hogy találkozunk. Molek Csongor vagyok, a legjobbakat baja, hello!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
1: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

a legjobb zenék. A Best FM minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es

0: A legjobb zenék. Reklámot hallottak.
1: Hírek a Best FM-en. Új energetikai törvénycsomag készül. A pápa Lampedusa szigetén imádkozott. Folytatódik a nyári meleg idő. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Új energetikai törvénycsomagot készít elő a kormány. A cél, hogy Magyarország teljesítse az Európai Bizottság felé vállalt energetikai kötelezettségeit, és felgyorsuljanak a zöld beruházások. A tervezet szerint egyszerűbbé válhat a szélerőművek és a geotermikus fejlesztések engedélyezése, emellett a nagyobb áramszolgáltatóknak dinamikus, a tőzsdei árakat követő tarifákat is fel kellene kínálniuk az ügyfeleknek. A kormány a hálózat rugalmasságát is növelné, miközben a rezsicsökkentett lakosság árak változatlanul megmaradnak. Már több mint 2000 hektárnyi területet perzselt fel az erdőtűz Spanyolországban, Costa Brava térségében. A lángok főként erdős területeket érintenek. A tűzoltóknak sikerült részben megfékezniük a tüzet, de csak nem 400 ember és 10 légiegység továbbra is a helyszínen dolgozik. Halálos áldozatról egyelőre nem érkezett hír. A környéken élőket és a turistákat arra kérik, hogy kerüljék az érintett területeket. Ismét közös európai fellépést sürgetett migráció ügyben 14. Leó pápa. A katolikus egyházfő a Földközi-tenger egyik legfontosabb migrációs csomópontján, Lampedusa szigetén azt mondta, Európának hosszú távú stratégiára van szüksége, amely egyszerre nyújt gyors segítséget, védi és integrálja a menekülteket, miközben a kivándorlás kiváltó okait is kezeli. 14. Leó pápa szerint a migráció történelmi kihívás az európai társadalmak számára, hangsúlyozta, a közös helyett felelősségvállalásra, összefogásra és cselekvésre van szüksége. A pápa Lampedusa temetőjében a tengeri átkelés közben életüket vesztő bevándorlók sírjánál imádkozott, valamint táblát avatott a kikötő mólóján Ferenc pápa emlékére, akinek megválasztása utáni első útja ide vezetett 2013. júliusában. Pénteken látványos felvonulással kezdetét veszi Szegeden a 16. Martin György Néptáncfesztivál. Az ország egyik legrangosabb néptáncos seregszemléjén több ifjúsági együttes bemutatja a legújabb koreográfiáit, amelyeket szakmai zsűri értékel. A háromnapos rendezvényt táncházak, szakmai programok és ingyenes szabadtéri bemutatók is színesítik. Csökken a felhőzet, de a fátyol felhők megmaradnak. A szél mérséklődik, ugyanakkor az északi tájakon még élénk lökések is előfordulhatnak. Reggelre általában 12 és 19 fok közé hűl le a levegő. A szélvédett hidegre hajlamos helyeken ennél néhány fokkal hűvösebb is lehet. A folytatásban napközben változóan felhős, többnyire napos idő várható. A délutáni csúcsok 26 és 31 fok között lesznek. Kedden tovább melegszik az idő, 33-34 fokos kánikulára számíthatunk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
0: Reklámot hallottak. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Új fellépést ígér Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Érvénytelen lett a szlovák népszavazás. 66 hotdoggal nyerték az amerikai ünnepi versenyt. Köszöntöm Önöket! A híreket Bányász Árpádtól hallják. Zéró toleranciát hirdetett a korrupcióval szemben a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézy Dávid a tárca állománygyűlésén azt mondta, a kormány célja egy szakmai alapon működő közigazgatás megteremtése, és a korrupciónak semmilyen formáját sem fogják eltűrni. A miniszter arra kérte a dolgozókat, hogy ha bármilyen visszaélésről szereznek tudomást, azt jelezzék. Hozzátette, a korábbi berögzült működési gyakorlatokat is meg akarják változtatni. Érvénytelen lett a szlovákiai népszavazás, miután a választásra jogosultak mindössze 16%-a járult urnákhoz. A referendumon arról dönthettek a választók, hogy megszüntessék-e a korábbi miniszterelnökök és más közjogi méltóságok életjáradékát, illetve visszaállítsák-e a korábbi megszüntetett különleges ügyészséget. A szlovák szabályok szerint azonban legalább 50% plusz egy választó részvétele kellett volna az érvényességhez. Az ország történetében eddig 10 népszavazásból csupán egy volt eredményes. Az újabb érvénytelen referendum tegnap volt Szlovákiában. Drón segítségével találták meg azt a nőt, aki búcsúüzenetet hagyott hátra, majd eltűnt a siófoki ezüstpartnál. A rendőrséget a nő lánya értesítette, miután hiába kereste édesanyját, a parton pedig csak a telefonját és a személyes holmiját találta meg. A rendőrök azonnal keresni kezdték, és drónt is bevetettek. A nőt végül mintegy 50 méterre a parttól vették észre a Balatonban. Kihozták a partra, a mentők ellátták. Ezután kórházba vitték. Hihetetlen teljesítménnyel ünnepelték az amerikai függetlenség napját New Yorkban. Joey Chestnut 10 perc alatt 66 hotdogot evett meg. Ezzel ugyan rekordot nem döntött, de fölényesen megszerezte pályafutása 18. győzelmét a hagyományos hotdogevő versenyen. A nőknél Mickey Sudo 38 és 3/4 hotdoggal diadalmaskodott, és már a 12. bajnoki címét ünnepelhette. A különleges viadal idén is több ezer néző előtt zajlott New Yorkban. Csökken a gomoly felhőzet, de nagyrészt fátyol felhős marad az ég. Hajnaltól azonban nyugat-észak-nyugat felől ismét vastagabb felhőtömbök érkeznek. A légmozgás veszi terhéből, de helyenként, főleg észak-nyugaton élénk marad. Hajnalra általában 12 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet, de a hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hűvösebb is lehet. A folytatásban változóan felhős idő mellett több órára kisüt a nap, a csúcsok 26 és 31 fok között lesznek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Az előző vasárnaphoz képest pedig annyi történt, hogy hát, hogy szépen lassan a nyár első hónapját már kispipáltuk.
3: Az mindig olyan gyorsan elszalad, az figyelem.
2: Ennél gyorsabban már csak a második, meg a harmadik hónap el, úgyhogy ez az egészben a legborzasztóbb. Na viszont nagyon remélhetőleg ezt a következő 60 percet mindenki szépen 60 percnek fogja megélni. Chill Lounge és Deep House még egy órán keresztül DJ Németivel vasárnapi rezidensünkben. Sziasztok! Sziasztok!
0: A legjobb

0: Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben.
1: Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
2: Daytime partikon van most már a fókusz, ugye hetek, hónapok óta, hát neked ugye buli szervezés tekintetében is, meg hát itt is most már ugye ezeket a bulikat szoktuk mindig kivesézni. Igen. És hát ugye régen is te azért jártál ilyen tanulmányutakra. Ibiza, ez az amaz. Daytime partikkal kapcsolatban szintén vannak helyek, ahova érdemes kimenni és ötleteket hozni? Vagy ott persze, még egyelően sok újat nem lehet röffenteni?
3: Persze, hogy onnan indult Ibizáról az az egész őrület.
2: Hát oké, csak hogy mit tudom én ott mondjuk például mondjuk kivetítő tekintetében olyan sok ötlet nincs, mert hát, hogy ugye nem látszódnak a... Tehát meg nem is biztos,
3: hogy... Azt látom ugye, hogy egyre kevésbé szerepelnek az ilyen rendezvényeken ezek a technikai dolgok eszközök, például mint egy kivetítő vagy egy ledfal, hanem inkább a természetesség, hogy tehát olyan környezetbe rakni, olyan helyszíneten, hogy ami a díszlet, az maga a természet, vagy egy szép épület, egy történelmi épület, tehát nagyon sok ilyen érdekes, egy ilyen wow kategória, amire mindenki azt mondja, hogy atya úristen, hogy itt is milyen jó lehet egy bulit megélni, átélni. Úgyhogy...
2: Mondjuk az Ibiza ilyen szempontból elég előnyel indul, úgy
3: hát persze,
2: a tengerparta.
3: Igen, hát meg ott minden, tehát ott minden adott hozzá nyilván, de nagyon sok helyen a világban látom, hogy különböző ilyen érdekes, exkluzív helyszíneken csinálják ezeket a rendezvényeket. Ez adja meg a pluszt ezeknek a rendezvényeknek, ami egy picit másabb, mint a, mit tudom én, a konkurencia által szervezett ugyanilyen exkluzív helyszínen lebonyolított rendezvény.
2: Mivel lehet még itt játszani? Hova rakod a DJ pultot? Beengedsz embereket a DJ pult mögé? Szóval mik még itt a lehetőségek ebben?
3: Hát amit láttam például most a Black Coffee-nél a londoni koncert, az már egy koncert volt, nem is egy rendezvény, hogy tele volt live-ekte. Az összes dala, az összes szerzeménye live-ban ment, az összes előadóval, fellépővel, zenekarral, szimfonikus zenekarral. Aha. Eszméletlen jó volt, eszméletlen. Tehát,
2: hát amikor azt reprodukálni hétről hétre, azért az költséges.
3: Persze, nyilván azt mondom, csinálj egy évben egyet vagy kettőt, aha, az egy ilyen különleges kuriózum, és hát figyelj, az emberi elme az mindig próbál a kreativitás irányába menni, mert hogy csinálsz valamit, kitaláld, azt utána úgyis elkezdik leutánozzák, mindig menik előre, kitalálni újat, és hát reméljük, hogy az emberi elme erre képes még nagyon sokáig, vagy aztán majd jön az éjjel, és megoldja, nem tudjuk.
2: Na, csak nem, csak nem. Na, és akkor konkrétan terve van mivel? Ilyen típusú tanulmány körút? Bárhova? Most ide nyáron?
3: Hát figyelj, most megyünk Horvátországba, Black Coffee-ra lesz Pulában, a Kolosseumban egy rendezvény. Az is egy ilyen impozáns történelmi környezet. Zseniális. Azt hiszem Franciaországban volt egy pár hónapja. Onnan is vannak fent ugye videók, rengeteg videó az eseményről. Eszméletlen, amúgy a régi, tehát a kontraszt, a régi találkozik, igen, igen, az igen, régi építészeti világörökség részei találkozik a modern szórakozási szokásokkal, hidegrázós.
2: Jó, ne mondd el, nyilván ne áruld el, de hogy van olyan extra helyszín, ami már a fejedben van, és esetleg dolgoztok is, hát, hogy oda kéne?
3: Hát az egyik az meg is lett szerezve, az ott Tokajban, az nagyon extra volt az a helyszín, az tényleg megtaláltuk azt a helyszínt, amit mi képviselünk, aha, annak az nagyon-nagyon jó helyszíne, és hozzá is tett nyilván a rendezvényhez, úgyhogy vannak persze, hogy nem, persze, vannak. Kell még, akik ebben döntés hoznak, azoknak egy kicsit a szemléletükön változtatni, vagy egy picit tologatni, terelgetni őket ebbe az irányba, de nyilván vannak, persze. Hát ettől érdekes ez az egész. Ettől is.

0: Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: És akkor annyit beszéltünk csak itt rébuszokban meg egyáltalán, most akkor konkrétumokról beszélünk, de nyilván konkrétumok nélkül, igen. Szóval, hogyha az általatok szervezett bulit valaki szeretné, vagy bulit szeretné.
2: Így van, július 11-én vagyunk a Debrecen mellett egy nagyon szimpatikus kis helyes szőlőskertben, egy borháznál, a budapesti profi szervező csapattal közösen egy ilyen koprodukciónk lesz, amit várunk már nagyon. Tavaly csináltunk ott egy rendezvényt, az nagyon-nagyon jó sikert, az volt szinte az első ilyen, és az nagyon-nagyon sok jó visszajelzést kaptunk vele kapcsolatban, és akkor erre most egy picit rátettünk egy lapáttal, vagy kettővel, és akkor egy picit komolyabbat, kicsit nagyobbat csinálunk ott július 11-én, úgyhogy várunk mindenkit nagy-nagy szeretettel.
1: Szuper, és aztán kampusz az meg?
2: A kampusz az meg utána rá kettő hét, azt hiszem, jó, két hét.
1: Tehát más igen. Július, vagy
2: igen, még július. Igen, harmadik hete mindig, igen, minden, 23, igen. 24, 25, valahogy így. Az meg persze természetesen most egy más helyszínen, ezzel a zenei arculattal, amit most képviselünk.
1: Na tessék, na de jó, hogy mondod, most ez így eszembe jutott, ugye, hogy ezt tudom, hogy besélted régen is, ugye, hogy itt a fesztiválok hánytól lehet, hangerő, és stb. Fesztiválokra bekúszott már az a daytime party? Tehát ott el lehet már kezdeni délbe zenélni?
2: Persze, hát eleve ugye a fesztiválok ugye délben valahogy így nyitnak mindig.
1: Hát igen, de te is mondtad, hogy azért ebből is nektek mindig volt küzdelem.
2: Igen,
1: hogy...
2: de most egy másik helyszínen leszünk, ahol nem lesz hangpara, ott minden nap 18 órától fogunk kezdeni, úgyhogy ott igen, várunk mindenkit ott is szeretettel, és ezt, amit ugye most képviselünk, ezt a zenei élményt fogják kapni.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Árthat a gyermekeknek a túl sok képernyő, tisztult a kontinens levegője. Továbbra is nyári meleg időre számíthatunk. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Európa levegője tovább tisztul. A Kopernikusz légkör megfigyelő szolgálat friss jelentése szerint évek óta folyamatosan csökken a legfontosabb légszennyező anyagok kibocsátása. Az iparban és a közlekedésben is jelentős javulást értek el, ami a szigorúbb környezetvédelmi szabályoknak és a technológiai fejlődésnek köszönhető. A szakértők ugyanakkor figyelmeztetnek, a hőhullámok és az erdőtüzek időszakosan továbbra is ronthatják a levegő minőségét. Adómentes lesz és végrehajtás alá sem lehet vonni az iskola kezdési támogatást. Erről Kármán András pénzügyminiszter számolt be a közösségi oldalán. Azt írta, a 100 000 forintos juttatás mintegy 400 000 gyermek után jár majd a jogosult családoknak. A miniszter szerint a jogszabály módosítás célja, hogy a támogatás teljes összege valóban az iskola kezdés költségeinek enyhítését szolgálja. Kiskezekben nagy képernyők, ez a média hatóság és a Betesda Gyermekkórház új kiadványának a címe. Ebben a túlkorai és túlzott képernyő használat veszélyeire figyelmeztetnek, hangsúlyozta rádiónkban Somogyi Ákos, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság gyermekvédelmi főosztály vezetője.
2: A kiadványjal azt a célt tűztük ki, hogy gyakorlati tippekkel segítsük a szülőket, hogy hogyan kerülhet el a túlkorai és a túlzott mértékű képernyő használat, illetve hogyha esetleg a gyermek már túlkorán használ képernyőt, akkor hogyan tudja ezt egy egészséges keretbe terelni, és hogyan kaphat alternatívákat arra, hogy ne a képernyő töltse ki ezt az időt.
1: Szerelem helyett átverés, egy társkereső alkalmazáson megismert nő több mint 75 000 forinttal károsított meg egy somogyi férfit. A sértett több mint 5 órát utazott a találkozóra, ahol a nő előbb élelmiszert, köztük 2 kiló oldalast és 1 kiló krumplit vásároltatott vele, majd pénzt kért egy bérelt lakásra. Ezután azzal távozott, hogy hamarosan visszatért, de eltűnt. A kaposvári járási ügyészség csalás miatt emelt vádat a békési nő ellen. A hatóságok arra figyelmeztetnek, az internetes romantikus csalások egyre gyakoribbak, ezért ismeretleneknek senki ne utaljon pénzt, és legyen mindenki óvatos a személyes találkozókon is. Csökken a gomoly felhőzet, de nagyrészt fátyol felhős marad az ég. Hajnaltól azonban nyugat-észak-nyugat felől ismét vastagabb felhőtömbök érkeznek. A légmozgás veszi terheiből, de helyenként, főleg észak-nyugaton élénk marad. Hajnalra általában 12 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet, de a hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hűvösebb is lehet. A folytatásban változóan felhős idő mellett több órára kisüt a nap, a csúcsok 26 és 31 fok között lesznek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Best FM a legjobb zenék, egy csodás vasárnap estét kívánok mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki. Jöttem, hogy a legjobb zenékkel elbúcsúzzunk ettől a hétvégétől, és jelentem, nagyon, de nagyon komoly lesz a felhozata. Viszont nem húzom az időt, hanem inkább zenélek. Lionel Richie kezd, ez a Just For You.
0: Ez a Night Shift.

Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Fabi, Tomi vagyok, a Biki, és képzeljétek el, hogy a világ egyik legsikeresebb és legismertebb dala úgy született, hogy azután írodott, hogy az albumot már tulajdonképpen befejezték. Lenny Kravitz viszont csak tesztelt egy új gitárt és az erősítőt a stúdióban, amikor megszületett egy riff. Egy barátja hallotta meg, és rávette, hogy vegye fel a számot, mert szerintem hatalmas sláger lesz, és hát a barátnak igaza volt, ez a Fly Away.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, volt egyszer egy olyan zenekar, amit úgy hívtak, hogy Keen, és hát védjegyévé vált, hogy a korszak más rockzenekaraival ellentétben egyáltalán nem használta gitárt. A következő dal lüktető érzemes alapját Tim Rice Oxley zongorajátéka és szintetizátor futamai adják, amelyet Tom Chaplin tiszta szárnyaló énekhangja egészít ki. Na kérem szépen, ez az Everybody's Changing.

0: We're gonna celebrate, we're gonna celebrate.
1: Come Fest FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik egy dal, ami arra mutat rá, hogy az ember sokszor csak akkor értékeli a körülötte lévő dolgokat, legyen az a természet, vagy egy kapcsolat, vagy bármi más, amikor már elveszítette őket, és ez mekkora nagy igazság. Atyavilág, hát szó szerint még a hideg is kirázott. Ez a Counting Crows, Vanessa Cartonnak kiegészülve, Big Yellow Taxi.

0: távol.
1: Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, vannak olyan előadók és vannak olyan dolgok, amik egyszerűen nem szorulnak arra, hogy megmagyarázzák őket, vagy bemutassák őket, és a többi, és a többi, és a többi. És a Depeche Mode szerintem ezek közé tartozik. Jön az It's No Good!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Elindult a jelölés a Gundeldíjra, új energetikai törvénycsomag készül, továbbra is kánikula lesz. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Új energetikai törvénycsomagot készít elő a kormány. A cél, hogy Magyarország teljesítse az Európai Bizottság felé vállalt energetikai kötelezettségeit, és felgyorsuljanak a zöld beruházások. A tervezet szerint egyszerűbbé válhat a szélerőművek és a geotermikus fejlesztések engedélyezése, emellett a nagyobb áramszolgáltatóknak dinamikus, a tőzsdei árakat követő tarifákat is fel kellene kínálniuk az ügyfeleknek. A kormány a hálózat rugalmasságát is növelné, miközben a rezsicsökkentett lakossági árak változatlanul megmaradnak. Elindult a jelölés a Gundel Károly díjra. A vendéglátó szakma egyik legrangosabb kitüntetését évente legfeljebb hárman kaphatják meg. A Gundel család és a szakmai szervezetek képviselői döntenek arról, hogy a jelöltek közül kik vehetik át az elismerést. Tájékoztatta rádiunkat Kovács László, a Magyar Vendéglátó Kipart Testületének elnöke.
2: Azon kívül, hogy valaki nagyon jól megcsinálja a munkáját, annál azért jóval többre van szükség, tehát olyan oktatói, hogy a szakma népszerűsítését tükröző tevékenységet kell, hogy folytasson, amellyel mindenképp egy méltó követője és példamutató tevékenységével a szakmának egy ikonjává nőhet, mint például Gundel Károly volt, akiről ezt a díjat elneveztük.
1: Drón segítségével találták meg azt a nőt, aki búcsú üzenetet hagyott hátra, majd eltűnt a siófoki ezüstpartnál. A rendőrséget a nő lánya értesítette, miután hiába kereste édesanyját, a parton pedig csak a telefonját és a személyes holmiát találta meg. A rendőrök azonnal keresni kezdték, és drónt is bevetettek. A nőt végül mintegy 50 méterre a parttól vették észre a Balatonban. Kihozták a partra, a mentők ellátták. Ezután kórházba vitték. Hihetetlen teljesítménnyel ünnepelték az amerikai függetlenség napját New Yorkban. Joey Chestnut 10 perc alatt 66 hotdogot evett meg. Ezzel ugyan rekordot nem döntött, de fölényesen megszerezte pályafutása 18. győzelmét a hagyományos hotdogevő versenyen. A nőknél Mickey Sudo 38 és 3/4 hotdoggal diadalmaskodott, és már a 12. bajnoki címét ünnepelhette.
3: Csökken a felhőzet, de a fátyol felhők megmaradnak. A szél mérséklődik, ugyanakkor az északi tájakon még élénk lökések is előfordulhatnak. Reggelre általában 12 és 19 fok közé hűl a levegő. A szélvédett hidegre hajlamos helyeken ennél néhány fokkal hűvösebb is lehet. A folytatásban napközben változóan felhős, többnyire napos idő várható. A délutáni csúcsok 26 és 31 fok között lesznek. Kedden tovább melegszik az idő, 33-34 fokos kánikulára számíthatunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
5: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás vasárnap estét, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Az első óra így hús, elszállt a levegőbe, mondjuk nem is csodálkozom, hiszen ilyen jó zenék mellett szó szerint pörög az idő, viszont a maradék három órámban is tele vagyok jó zenékkel, mint például a Gorillaz és a Dare.
4: Ez a Night Shift.

Best FM a legjobb zenék, hölgyeim és uraim, bár a dalt szinte mindenki Robbie Williamshez köti, a szám valójában egy feldolgozás, hiszen az eredetit Carl Wallinger írta, és az ő brit alternatív rock együttese a World Party jelentette meg először 1997-ben. Robbie Williams verziója azután született meg, hogy az énekes Rehabon volt, és a stúdióban hallotta az eredeti számot, ami annyira megtetszett neki, hogy úgy döntött, saját képére formálja. Így született meg a She's the One.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, a következő szerzemény megmutatja, sőt, tökéletes példája annak, hogy néha a kevesebb több, hiszen nem bonyolult szöveggel operál, de a ritmikus ismétlődések azonnal táncra kényszerítik a közönséget. Nem ám perdítik, hanem kényszerítik, és ez nagy igazság. Plusz a biztonság kedvéért elég jó az időtállósága, hiszen 2001-ben jelent meg, viszont 2006-ban a 25 éves évfordulójára hát kiadták újra, és egy 26 nevű formációval közösen készítettek hozzá egy modern adaptációt. Hogy miről van szó? Hát az alap a Deep Swing és az In The Music.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, 1999-ben jelent meg, majd 2000-ben vált az egész világot meghódító klubhimnusszá. A dal a mai napig az Ibiza életérzés és a 2000-es évek elején nyári bulik egyik legmeghatározóbb alapvetése, legmeghatározóbb klubhimnusza. Az Afro Medusa jegyzi, ez kérem szépen a Passilda!

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, New Radicals, You Get What You Give. Egy nagyon jó dal, de ez valójában egy egyszemélyes projekt volt, hiszen a zenekar frontembere Greg Alexander volt a dal írója és producere is egyben. Viszont annyira meggyűlölte a sztárolkodást és a média turnékat és a zeneipari fáradalmakat emiatt a dal miatt, hogy 1999-ben úgy döntött, hogy ő feloszlatja a zenekart, és soha többé, de soha többé nem akar így a színpadon állni, meg így a reflektorfényben, hanem inkább hátulról dolgozik. Ezt is meg lehet érteni amúgy, mert addig, amíg nem tapasztaljuk, addig nem tudjuk megérteni. Na mindegy, New Radicals, You Get What You Give, most itt a Best FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Nem volt zökkenőmentes a függetlenség napi ünnepség Washingtonban. Itthon népszerűek az Erzsébet táborok. Folytatódik a meleg nyári idő. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. 40 ezer gyerek vesz részt a nyári Erzsébet táborokban, őket változatos programok várják a turnusokban. A cél, hogy minél többen jussanak biztonságos, élménydús kikapcsolódáshoz, kedvezményesen vagy ingyenesen, mondta rádiónknak Darabánt Judit sajtófőnök.
2: Koncertek, hagyományőrző foglalkozások, ügyességi játékok, sportolási lehetőség, kalandpark, sétahajózás, sárkányhajózás is megtalálható, de a gyerekek a digitális kompetencia fejlesztő programok által is tudást, többlet, ismeretet sajátíthatnak el. Kiemelten fontos a biztonság, 24 órás gyermekorvosi ügyelet áll rendelkezésre, a balatoni táborokban pedig az országos mentőszolgálat is folyamatosan jelen van, és ne feledkezzünk meg a partról, a strandidőben vízimentő. Ők vigyáznak a táborozókra.
1: Vihar miatt félbeszakadt az amerikai függetlenség napi ünnepség Washingtonban. Az Egyesült Államok 250. évfordulója alkalmából rendezett programról több mint 10 000 embert kellett kimenekíteni, miután a hatóságok biztonsági okokból kiürítették a George Washington emlékmű környékét. Az ünnepség csak 2,5 órával később rövidített programmal folytatódhatott. Donald Trump elnök is másfél órás késéssel mondhatta el ünnepi beszédét. Az estét végül egy 40 perces rekordnak szánt tűzijáték zárta. Pénteken látványos felvonulással kezdetét veszi Szegeden a 16. Martin György Néptáncfesztivál. Az ország egyik legrangosabb néptáncos seregszemléjén több ifjúsági együttes bemutatja a legújabb koreográfiáit, amelyeket szakmai zsűri értékel. A háromnapos rendezvényt táncházak, szakmai programok és ingyenes szabadtéri bemutatók is színesítik. Lefokoznak egy autópályát Svájcban. A Zürich melletti A50-es elveszíti autópálya besorolását, mert jóval kisebb rajta a forgalom, mint amire építéskor számítottak. A mindössze 3,7 km-es szakaszon naponta kevesebb, mint 14 ezer jármű halad át. Így a kétsávos út főútként folytatja pályafutását, a felszabaduló területek egy részét pedig erdősítik. Az út ingyenes marad, a megengedett sebességet pedig 120-ról 80 km/h-ra csökkent. Csökken a gomoly felhőzet, de nagyrészt fátyol felhős marad az ég. Hajnaltól azonban nyugat-észak-nyugat felől ismét vastagabb felhőtömbök érkeznek. A légmozgás veszít erejéből, de helyenként, főleg észak-nyugaton élénk marad. Hajnalra általában 12 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet, de a hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hűvösebb is lehet. A folytatásban változóan felhős idő mellett több órára kisüt a nap, a csúcsok 26 és 31 fok között lesznek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: 10 óra után is Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok. A Biki, legyen egy csodálatos vasárnap éjszakátok, és hát elment az én shiftemnek a fele, tehát az első félidő, oda viszont jön a második félidő felfrissülve és új energiákra kapva. Flowrider kezd Kesával, ez a Right Round.
0: Ez a Night Shift

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és eljött az idő, hogy segítséget nyújtsak, segítő kezet nyújtsak azoknak, akik teljesen vakon vannak a névnapokkal. Na kérem szépen, holnap Csaba névnapja van, viszont fel lehet még köszönteni a biztonság kedvéért a Dominikákat, a Felíciákat, a Gyárfásokat, a Jávorokat, a Milettákat, a Rolandokat, a Tamásokat és a Tomaszokat, úgyhogy ha van ilyen nevű családtag vagy ismerős, akkor ne habozz, holnap reggel az legyen az első dolgod, hogy egy SMS vagy egy telefon formájába felköszönsd. Mondjuk, hogyha 4:30-kor kelsz, mint én, akkor szerintem egy picit várj még vele. Na, de ennyi. Viszont a legjobb zenékkel megyünk tovább. Jön most nálunk Coolio. Ez a 1, 2, 3, 4.

Best FM a legjobb zenék, bár a rádiókban mérsékeltebb sikert aratott az Egyesült Államokban, a klubokban óriásit ment, és az első helyig jutott az amerikai Billboard Dance Club Play listáján. Hogy miről van szó? Ez a

Fest FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a következő atomvilágslágerünk hát majdhogy nem a kukában végezte. Erik Pritz a dalt már 2006-ban megírta és letesztelte egy észak-angliai klubban, viszont a közönség kellő reakciója elmaradt, úgyhogy hát évekre félretette a projektet. De milyen jó, hogy elővette, mert hát utána nagyon komoly lett, és a 2008-as pekingi olimpiai játékok közvetítési során is meghallhattuk, mint zenei aláfestés. Úgyhogy nagyon, de nagyon megérte kivenni a fiókból. Erik Pritz, Piano, most itt a Best of Home.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik az a dal, amit maga Liza Stanfield és férje Ian Devaney írt. A produceri munkákat Devaney mellett Peter Mokren is végezte, és hát elég jól sikerült, hiszen 1997-ben felkerült a Wesley Snipes főszereplésével készült Pénz beszél című amerikai akció vígjáték hivatalos filmzenealbumára is, és ez már azért valami. Jön a The Real Thing.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás vasárnap éjszakát, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biking, és ebből a csodás éjszakából már csak egy óra maradt hátra, hiszen 11 óra elmúlt egy picivel, viszont jó zenéből lesz itt aztán Dögivel, most például Sergio Mendez és a Black Eyed Peas következik, ez a Máskénáda.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM. A legjobb.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, eljött az idő, hogy megnézzük, milyen idő vár ránk a holnapi nap folyamán, és hát van egy kis rossz hírem. Na nem az, hogy 20 fokra ébredünk, és hogy 29 lesz napközben, hanem az, hogy záporok, zivatarok előfordulhatnak, és ez a fránya szél itt marad. Jó, attól függetlenül fázni nem fogunk, de azért nem jó, hogyha ilyen melegben elázunk, még akkor is, hogyha nagyon gyorsan megszáradunk. Na mindegy, elég is ebből, jó idő lesz, de azért tessék vigyázni, és mindig nézni a felhőket, hogy hogy állnak, és hogy merre mennek. Ennyi. Donna Louise, I love you always forever. Ezzel megyünk tovább. Yeah.

Ezt a FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, Justin Timberlake szakítani akart a hagyományos R&B hangzással, és elmondása szerint úgy közelítette meg a dalt, mintha David Bowie dolgozna fel egy James Brown klasszikust. Hát úgy viszont könnyű volt, hogy Timbaland ott volt mellette és segítette, hiszen abból az időszakból tudjuk,

Best FM a legjobb zenék, hölgyeim és uraim, nem elfelejteni, hogy van nekünk ugyebár egy Facebook és egy Instagram oldalunk, ez a Best FM, vagy Best FM Magyarország, esetleg Best FM Hungary. Egy a lényeg, hogy ezeket kéne megkeresni, ezeket kéne lecsekkolni, végiggörgetni, megvizsgálni, és hogyha úgy van, ha valamelyik elnyeri tetszéseteket, akkor mindenféleképpen belájkolni, vagy bekövetni, amit mi előre is nagyon szépen köszönünk. Hálámat pedig most is a legjobb zenékkel fejezem ki. Chocolate Puma, Always and Forever, most indul, hát persze, hogy a Best FM-en.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, eljött a könnyes búcsú ideje. Én nagyon szépen köszönöm, hogy együtt rádióztunk a hétvégén. Tartsátok meg jó szokásotokat, és jövő héten is találkozzunk. Addig is mindenkinek minden jót, legyen most egy csodálatos éjszakátok, pihenjetek egy nagyot, na meg utána legyen egy elképesztő hetetek. Én Big Favi Tomi vagyok, a Bikim, jövő héten találkozunk remélem. Addig is, ciao ciao, és persze.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: never change.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Best FM.
1: A legjobb zenék. Best
3: FM. Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

0: legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

Ne állj csak másnak, a magamnak is rossz vagy a társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is meg.